It's time. Work it.

before you send it.

FM90.3 tilos.hu. A vendégem Perpetual Universe volt. Ti pedig a szubszonikus elméletet hallgatjátok.

U-S-A-M-A.

spilled your blood for me to cleanse me.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt Fab, és most kezdődik a Fab Mix Tilos Rádióban 90.3 FM. Ma reggel van itt vendégem, DJ Brainflow. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, jó reggelt!
0: Akkor lesz egy kis technikus beállítást, és utána lesz egy órát zene. Lina is itt van a stúdióban. Jó reggelt, Lina!
2: Jó reggelt!
0: Bonjour à tous, ici Fab. Le Fab Mix commence maintenant. Aujourd'hui, il y a DJ Brainflow dans le studio qui va nous faire une heure de mix funky hip-hop funk. Today, DJ Brainflow is in the studio with us, with me and Lina, and he will do 1 hour of hip-hop funk, funky music. There will be like few minutes of technical arrangements, and then we will begin now.

0: Hello, ez volt Digi Brandflow, Tilos Rádióban 90.3 FM. Kicsit csúsztunk, és következő műsor Cell Action lesz Digi K-val. Köszönöm Digi Brandflow, és remélem, hogy fogsz visszajönni.
1: Köszönöm, hogy itt lettem, és legközelebb is, hogyha kapok meghívást, akkor természetesen élek vele.
0: Oké, sziasztok, jó hétvégét. És Lina is itt volt. Szia, Lina! Jön Lina, most fut.
2: Sziasztok!

Ha még maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu

0: 18. századi ismeretlen költő, Alföldi Csikós.
1: Rákosnál a pesti vásárról egy Tiszántúl való csikós bundástúl, Tiszántúl vásárról bundástúl egy párice jóborra béfordul, és ott mulat egy dunaföldi magyarunk. Tiszántúl béfordul bundástúl. Kérdi ez a csikóstúl tréfából, tudnak-e a Tiszántúl magyarul? Tiszántúl magyarul tréfa. A csikós ezt feleli a bundában. Ez talán az úr kérdi nyájasságú. Tiszántúl tréfából nyájasságú. És az úr ezt kérdezi tréfából, megmondom én, mit ítéljék. Hallja az úr, Tiszántúl tréfából, hallja az úr. Némelyek azt mondják, Tiszántúl, aki nem tud magyarul, megtud. Tiszántúl magyarul megtud. Mások pedig mondják, hogy Dunántúl, aki nem tud magyarul, nem tanul. Dunántúl magyarul nem tanul. Dunántúl a magyar iszik klázlibul, megeszi a rossz prádli cintálbul. Dunántúl klázlibul cintálbul. Tiszántúl a magyar iszik kancsóbul, eszik fa cseréptálbul vagy bográcsbul. Tiszántúl kancsóbul bográcsbul. Láttam én egy koldus Dunántúl, kenyeret se tudott kérni magyarul. Dunántúl, magyarul mely rosszul. Koldult pedig len egy kopasz Tiszántúl, tököli se tudott jobban magyarul. Tiszántúl, magyarul hatalmasul. A dorogi csaplárosné Dunántúl, mikor beszél magyarul, majd megfúl. Dunántúl, magyarul, majd megfúl. Hajdu dorog városába, Tiszántúl, prédikál az orosz pap is magyarul. Tiszántúl, magyarul, nem orosz. Tiszántúl szép nemzetünknek szájából, gyenge kegyes hangzásában a szó hull. Tiszántúl szájából a szó hull. Odafel pedig többnyire Dunántúl, nyelvünkön sokaknak foga megritkul. Dunántúl magyar szó megritkul. Többet is mondanék az úrnak tréfából, de sietek hazafele Tiszántúl. Tréfából így tanul, megint. Bocsánat pedig uram a tréfáról. Éljen a sok dunaföldi magyar úr, Tiszántúl, Dunántúl, éljen a sok drága vérű magyar úr.

Sötét éjben, 1514-ben a kakas épp harmadszor szólt, Dózsa feje Szegeden volt. Pálfi bíró fölemelte, hajnal előtt sírba tette, lenn a sírban némán mélyen, alszik a fej vak sötétben. Pálfi bíró piros lánya hófehérlő nem sokára, mint viola rózsa mellett, hervadő is Dózsa mellett. Zsarátnok lesz, ami tűz volt, síri virág, aki szűz volt, koponyák és szívek porán új dalba fog új csalogány. Hely a sírok egyre nőnek, szőnyegén a temetőnek, elhervadnak mind a rózsák, őskertetben Magyarország. Ó, de néha éjten éjjel, mikor csak a kakas éber, kigyúl egy láng, mint az őrszem a szegedi temetőben. Nézi más láng lobogását, földi tüzek égi mása. Vár egy napot fölkelőben, régi magyar temetőben.

dózsaarc. Sebékén se bűnöm nincsen, ropogok halott tűnben. Megtöretésem a testé, pusztítnak tökéletessé. Kutyák a parázslóboltra, úszulnak torkomra torra, marnak, hogy vonítsak, mosolygok s vonítnak. Fenséges fölénnyel látom gyönyörű fölfalatásom. Vallató. A vászló.

Ki lehet ez az ember? Tör, tud, és véd, azt is tudom. Remek Bajvi, aki egymaga döntötte már el nem egy csata sorsát, mielőtt tényleg megkezdődött volna. Mert kezdetével dől el a csata. Ő a kedvező előjel, a nagy elébe vágó és megfélemlítő, nem is személy, de szinte hivatal. Jó magas polcon őrzik, s azután minden fontosabb ütközet előtt előveszik, hogy párbajt provokáljon, s győzelmével győzelemre serkentse kedves janicsárjait. Halálvető ez, élethapsoló, szép szerecsen lovak, borok, ruhák, vésett hangyárok, nyílcsisakú harcok, s minden jók szerelmese, akit tán épp ezért a jók viszont szeretnek, szóval hibátlan tökfikkó. S amellett kissé már bölcs is, mivel tudja, hogy iszonyú nehéz megnyerni a harcot, melyben rossz kedvel, félve indulunk. Mindezt beszélik, hallom és tudom. De ki lehet úgy önmagában, legbenső lényege szerint? Miféle ösztön, az önbizalom miféle kútja buzoghat szívében, hogy csak a győzelem megnőtt esélye lebeg előtte, mikor harcba indul, s felejti a szégyen és kudarc megnőtt kockázatát? Ó, mert esélyt és kockázatot együtt kell vállalnunk e vasba bújt világot. Tetteinkből, mint valamely tojásból, egyként kibújhat kígyó vagy madár. Kivált a vezér vigyázzon magára. S vigyázzon, kibe bizalmat vetettek, mert győzelmével csak szemernyit használ, míg kudarcával ezer annyit árt. Én, Dózsa György, ha egyszer megverekszem, hogy bukok vagy győzök, az csak Dózsa György bukása lesz, vagy győzelme marad. Ha ő bukik, egy mítosz bukik véle. Ha ő bukik, bizalmuk vesztik el. Hogy is vállalhat ember olyan harcot, amelytől mások sorsa függ? Ő ilyen harcot vállal. Ki lehet? Ki lehet, és mit érez most titokban, hogy másodszor vágtázik fel s alá zászlónk előtt? Öles hangyárt suhogtat, szidalmaz minket, s nincs közöttünk férfi, ki harcba merne véle szállani. Micsoda ittas bódító öröm, micsoda izzó büszkeség lehet tudni, hogy teljes hadsorunkban senki sem tartja hozzá méltónak magát. Én félek tőle, és irítlem is. Merő kihívás, merő hegykeség, merő sértés és megalázás, rosszabb, mint egy pofoncsapás. Végre is néki igazsága van. Mert hogyha akad ellenfele, ráver, vagy elbukik, de ott a lehetőség, hogy nem akad, s ez még nagyobb siker. Nagyobb, nagyobb, még lázítóbb siker. Őket még inkább fellelkesítő, minket még inkább megalázó, még hangosabb, még ordítóbb siker, hogy egy egész seregben nem akad gyaur vitézet törökkel kiállni. Szégyen! Kegyetlen szégyen. És előjön. Mert milyen ország az, és meddig állhat, hol senkiben sem él az igaz ösztön leküzdeni a test félelmeit, s vállalni akár a biztos halált is, csak hogy megmentse társait egy rossz kedvel és émelyekbe vívott, tehát eleve elveszett csatától. Széthult a nép. Megrothadt ez az ország. No hát, ki áll ki véle, emberek? Ki áll ki véle? Senki. Soha senki. Itt lovagol előttünk fel s alá félelmetes hírébe burkolózva, mely jobban védi testét, mint a páncél, s mi tűrjük, hogy végleg elcsükkesszen. Tűrjük, hogy végig mustrálja pofánkat, és hogy kutyáknak hívjon! Nándor elveszett. Előbb vagy utóbb Nándor elveszett. Nincsen remény, mert nincs közöttünk férfi, ki harcba merve véle szállani. Nincsen remény, mert elnémult szívünkben az ősi hang, a végső bizonyosság, hogy nem számít a harcos élete, mihelyt veszélyben van a vár, hogy végünk, mihelyt magunkra gondolunk.
Mi túlságosan szeretjük magunkat.

Jog tűnődsz, majd slapulsz tovább, mivel hogy félsz, barom! Azt soha. Ha rám néz, visszanézek. Nem, azt soha. Ha rám tekint, ütök. Lehet, sőt, biztos, hogy megöl. Lehet, hogy itt eréten hull a porba másabb célokra szánt egyetlen életem, de vállalom, de nincs egyéb kiút. Már csak azért is, hogy ne kelljen látnom a vár vesztét, az ország pusztulását, melynek egyetlen katonája sincs. Végül miféle sors, miféle pálya megvénülnöm egy olyan hadseregben, mely szükségképp és mindörökre hátrál. Mi másra nyílik abban alkalom, mint éppen csak a hősies halálra? És hogyha már mindenképp halni kell, miért csak később? És miért ne most? Jön. Ismét jön. Harmadszor ugrat erre, harmadszor méri végig a mezőcs, hódolnak néki sorra a fejek. Jaj, édes Krisztusom, mi lesz, hogyha rám néz? Jön. Tényleg. Rám néz. Na, gyerünk, török. Gyerünk, török, gyerünk. Nyakazz le, jó török. Fordulj, török. Teljes, szépen csináltad. Na most, előre, úgy. Hanem vigyázz, zárd oldaladhoz jobb karod, különben én hancsárostól elcsapom kezed. Be jól szök el a ményes, ő maga be gombolyaggá görnyed ott a hátán, olyan akár egy pórkenence, melyből csak szemeüszke varázslik elő. Karja viszont még mindig kilóg, karját még mindig ellöki. Nem értem, és egészen hihetetlen, hogy így markomba adja önmagát. Ha így lelem, ha mégis így marad, ha nem húzná be most e pillanatban, nincs egyéb dolgom, mi kitérni balra, annyira, hogy ő el se érjen, s vígan leütni ellökött kezét. És nem húzza be, ügyetlen vagy, török, tehát marad a terv. Oldalt fakó, oldalt ugorj, amennyire lehet, s most sújts, Gyuró, most sújts, amekkorát nem is igaz, hogy sújthat ember. Úgy van! Kis sétán jobbra csúszott a csapás, de páncélt tört és csontott. Nem lehet, ha látom sem hiszem, hogy ezt kibírja. Perdülj, fakó! Úgy van. Nem bírta ki. Most csúszik le a lóról. Ennyi vér. Sugárt lövel, egészen elborítja. A karja. Hol a jobb karod, török? Hová lett? Mondtam, hogy vigyázz rá. Ő Krisztusom, ezt válból leütöttem. Ott ráng a porban akár a kaszáspók letévedt lába, s még mindig szorítja a hancsárt, amelyet horpaszomra szánt. Ő Krisztusom, ezt válból leütöttem. Nem így akartam. Nem épp ilyen jól, nem épp ilyen hibátlanul, nem épp így mondhatatlan pompásan. Tehát, ha így adódott, nékem jó ez is. Nolán, 5 perce sincs, hogy szembeálltunk, s már is hátrál, bomlik a török. A vár ledől, az ország szerte hull. Amíg van egy igaz katonája, a vár megáll, az ország megmarad. Vezér! Vezér. Vezér. Ki hát a vezér? Én vagyok. Hát én. Ki vagyok? A vezér. Mint hogyha 10-szer annyi levegőt szívnék tüdőbe. 10-szer annyi vér áramlanék át szívemen. És egész mi voltam, mintha meg 10-szereződnék. Csak mert az élre állítottak. Szégyen, hogy így veszettül örvendek neki. Vezér. Vezér, vezér, vezér, vezér. Mi az,
hogy vezér.

egy egész sereg. Egy teljes nép. Egy ország egybeforrott irányító értelme. Akarat, mely titokzatos módon százezer szétágazó külön kis akaratból áramlik át egy választott szemébe, és azon túl már csak egy irányba tör. És én lennék az a választott szemébe. Sors, amelytől mások sorsa függ. Sors, mely kicsinyben és jelképesen egy egész nép sorsát jelenti. Fátum, mely egyszer s mint az ország fátuma. Lehetsége, hogy sorsom ez a sors. Az én sors. A Dózsa-György kicsiny, kietlen sorsa nő egyszerre így fontossá, nagyjá, így tökéletessé. Hogy értsem ezt? Mivel szolgáltam reá? Ki voltam én? Konok székely kölyök, egy ezredszer is becsapott, s kifosztott katonanépség duzzogó fia. Csóró! Ki, mint hogy egyéb út nem állott előtte, szintén katonának állt. Kis neve sincs vitéz a végeken, tisztecske lent a déli hadseregben. Valaki, bárki, egy a sok közül, aki nem tudta tétlen elviselni egy hasztalan kihívás szégyenét, és alkalma nyílt egy derekas csapásra, s ezért mindjárt sorsá kell lennie, s ezért mindjárt úgy gondoljon magára, mint akitől az ország sorsa függ. Mélyen, s titokban tekintvén magamba, bevallom íme önmagam előtt, hogy én a tisztet meg nem érdemeltem, s tévedésből lettem csak vezér. De még méltán is, még titkosabban bevallhatom, hogy én, hogy mégis én vagyok csupán a feladatra méltó, mert volt egy perc, egy döntő pillanat, mikor veszélyben volt a vár, és senki sem kockáztatta érte életét, csak éppen én, s így az ijedelmes vad tévedés, mely vezérré növesztett, egyúttal az igazság útja volt. Hogy történhetett, hogy mi kutatva körbejárt, én rajtam állt meg az a titkos új? Borzongva kérdem, kinek volt az újja? Kérdés, Gyuró, amelyre nincsen válasz. Rendben. És most már mit? Mondjak le rögtön, sündörögjek vissza. Valljam be nékik, mi parány vagyok. Ismerjem el, hogy túl szerény a sorsom ahhoz, hogy mások sorsává legyen. Engedjem át a helyem egy nagy úrnak, ki elzülleszti és kifosztja népét, miközben maga megszedi magát. Szalasszam el talán a legutolsó alkalmat is, hogy visszavessük és megfékezzük a törököt. Soha! Igaz, másfajta képességért lettem vezérré, mint az eszményi vezér. De legalább még nem züllöttem el a harcban, melyet vívni kellene polcáért annak, ki helyembe állna. És most Rákosra. Hallom, százezer jobbágy gyűlt már a keresztes seregben. Még csak jobbágyok, mennyi gond s feszültségű emberek lesznek és katonák. Jobbágyok ezek, éhesek, esettek és elnyomottak. Mit nekik? Haza! És mégis, ők azok, kik bármi okból fegyverbe álltak, kiknek érdeke egyési múlt az ország érdekével, akik rám bízzák sorsukat, s akikre örömmel bízom én is sorsomat. Hogy az ország s a kereszt ürügyén a szabadságért harcolnak? Lehet, de hadd tegyék, ha szabadságuk által megmenekül az ország és a hit. Három nagy célért küzdenek titokban. És Úristen, áld meg mind a három céljuk, hogy mind elérjék. Rákosra te. Úristen, hát ez mit jelent?
egy friss halott. Alig mered meg. Szörnyű! Mit tettél, jó öreg, hogy így pogányul tönkretettek? Miféle görbe utakon, milyen jog tilosát jártad, hogy így lecsapták sarkaid, s ízekre tördelték a lábad? Ki bűvölt disznóvá, apó, lesütvén álladról a sörtét? Miben törhetted tar fejed, hogy így kegyetlenül betörték? Mi lázad nyúzott ajkadon, milyen röhely, miféle fintor? Mit téptél, mond, hogy körmeid tövig letépték ujjaidról? Mit ettél, vén kiéhezett nagyétű? Mit nyeltél le végre, hogy felhasítván horpaszod, a gyomrodig hatoltak érte? S a szemed, úristen, a szemed, mi titkot látott, hogy kitolták? Irtózatos, irtózatos, mit tettél, ember, és ki voltál? Igen, most már emlékezem. Bekúrta is eszem, betompa. Hiszen te mit rúj, apja vagy, kit este hoztak táboromba? Elém hoztak, hogy lássalak, s most látlak, s elrémülten állok. Pedig hát vén vitéz vagyok, és épp elég halottat látok, de ilyet, ilyet soha, ilyet az Ozmán sem merészelt. Bocsáss meg nékem, jó öreg, most már tudom, hogy mi volt a vétke. Azt tetted, hogy halálodig húztad a csépet és a járat. Azt tetted, hogy hűségesen szolgáltad édes uraságot. Azt tetted, hogy munkád nyomán nekik jutván a végtelen bér, te megéltél a semmiből, s négy derék fiat neveltél. S most, hogy eljött a legnagyobb, megmenteni hitet, s hazát is, büntetésből és bosszúból, s nehogy még jönni merjen más is, büntetésből és bosszúból, s intésül népe sok fiának, kik elhagynák a birtokát és táboromba rajzanának, mondom, mert elszökött fiad, s mert nem talált nyomósabb érvet, merészet gondolt jó urad, s felaprított helyette téged. Irtózatos, irtózatos, hiszen egészen szétvakartak. Irtózatos, irtózatos, egy épp tagot sem hagytak rajtad. Irtózatos, irtózatos, így már az ellenség sem árthat. Koncolnak, marnak, irtanak. De visszamarjuk a kutyákat,

Hát, püspök úr, mit mondjak hirtelen? Ha jól értettem szép latin beszéded, azért jöttél elém, hogy fővezéri megbizatásom visszavond, és felszólíts azonnal, még az éjjel, eresszem szélnek seregeimet. Vagy tévedek? Hát a válasz... Nézd csak. Azt hiszem, túl fontos, hogy ez mindnyájunkra nézve. Túl mély és komoly következése lesz, sem hogy egyszerre puszta indulatból dönthetnék benne. Hadd gondolkodok. Te most, atyám, egy órára fogoly vagy. Addig döntök. S ha döntöttem, mehetsz. Hát így vagyunk. A nép s a hatalom titkos viszája nyílt harapkájú. Tudtam, hogy így lesz. És mégis fáj, hogy éppen én négem kell közöttük dönteni. Nem így akartam. Közös hat, közös országért, közös ellenségek ellen. Ez volt a célom. Mint hogy ennek vége, választanom kell. Mindegy. De ha szót fogadok, egyszerre le kell rombolnom mindazt, amit építettem. Fel kell oszlatnom gyülevész tömegből erős, sereggé ötvözött hadam. Hű fiaim, kik szabadokká lettek, visszaüznem a bárgyú szolgaságba, s a népet, amelyet megmenthettem volna, szabad prédára kell bocsátanom. És miért? Azért, hogy megmaradjon a világ töretlen, szent, jobbágyi rendje, hogy ne csorbuljon nagyjaink hatalma, s odázzuk el a belső háborút. No jó. És tovább. Mi lesz? Élünk tovább, tengünk, tenyészünk, kürcölünk tovább, nyúzunk tovább egy olyan életet, melyről már régen bebizonyosult, hogy gyötrelem, és nem érdemes leélni. Mert élet az, hogy pár ezer bitang rendelkezzék erőnkkel, napjainkkal, s mindent tehessünk, ami nékik tetszik, és semmit, ami nékünk tetszenék, hogy mi magunknak kell fenntartanunk karddal, bitóval, bottal, árulással, hatalmuk, melyet ellenünk nevelnek, hatalmuk, melyel minket nyomnak el. Élet, hogy éhen küzdünk, dolgozunk, értük ki, puffadt bendővel hevernek, s ha úgy akarják, farba rúgnak, s ha úgy tartja kedvük, hát fejünk veszik. Élet, hogy akkor hajtanak, s oda, mikor, s hová épp tudnak és akarnak, s egyszer elűznek birtokukról, máskor csavargó eppként láncolnak reá. Élet, hogy folyton áldanod kell őket, mert minden sóhaj kész botránkozás, kész lázadás a világ rendje és az édes Krisztus tanítása ellen, melyet hatalmuk rögtön megtorol. Élet, hogy már jajgatni sem szabad, mukkanni se, már átkozódni se, mert reát sütik, herétikus lator vagy, s egyházi mágiát gyújtanak alád. Nem élet ez, ez maga a pokol. Világos. Hogyha most feloszlatom jobbágyhadam, azzal pontot teszek minden méltányos népi számításra, sőt, végromlásba döntöm ezt a gyatra országot is. Ha nem teszem meg, nékem rontanak. Egyházi átkot küldenek nyakamba, s kirobbantják a polgárháborút. Akárhogy lesz, pokol lesz. Mit tegyek? Gyerek. A harcból támadhat egészség. A pusztulásból már soha. Ha győzünk, megélünk, hogyha vesztünk, meghalunk. Kockázat nincs, mert hogyha félreállok és engedek, úgyis csak meghalunk. Nos, egy esély van, egyetlen kicsiny rés a pusztuláson. Elpusztítani az úri rendet, és új és más alapra felépíteni a reszpublikát. Ezt választom, egyéb már nem segít. És én...
nagy Isten énbele mi lesz. Erednek ki, latorgá, lázadóvá, jobbágy vezérré változom. De hogyha meggondolom, az voltam eddig is. A sorsom az. S a sorsom válnak. Mert életemben mindig megvetettem a rongyokat, kik feltalálva sorsuk kapároztak, s lázadtak el. Az méltó csak az emberhez. Ha már felismerte egyetlen fátumát, mely övé csupán és senki másé, hogy elvállalja és elégele. Most hát meglelted, vállalod, tudod, egy egész ország élete függ tőle. Nagyon vigyázz sorsodra, Dózsa György. Igen, parancsolj püspökön, jöhetsz. Hát, mondhatom, sok mindent számba vettem. Egyet azonban árulj még el nékem, megkönnyítvén mindegy döntésem. Belátásod és nézeted szerint, mi oka van, hogy ezt a kínosan felcsődített és ellátott sokaságot, melyből én végre sereget neveltem, most egyszerre kapálni tűz. A város tűz a csőcselék hibája! Ne ürügye! Okot mondj, szent atyám! Én magam is így gondoltam én. Nem tetszik néktek országló nagyoknak, hogy birtokotok néptelen. Nem tetszik, hogy a por ország ügyében fáradt, s fütyül a dézsmár a robotra. Nem tetszik, hogy a nép fegyverben áll, mert hát ki tudja, mit tesz majd ahelyett, hogy benneteket hízlaljon. Herék, értem, magam is így gondoltam éppen. Inkább vesszen az ország, mint a dézsma, hisz abból éltek, nem de, püspök úr? Kész förtelem, kész hazaárulás. Kimondom nyíltan, bármit tettetek ti főurak a keresztes had ellen, ezért tettétek. Ezért szálltok szembe Bakóccal, sőt a pápával. Ezért tartjátok vissza sok hozzám sereglő jobbágyotok, méghozzá akkora vadsággal és oly kegyetlen indulattal, hogy égnek áll a hajam szála is. Ezért siettek most is kicsavarni kezünkből kardunk. Ezért fenyegettek, szorjátok ránk egyházi átkotok. Mind-mind ezért. Mind-mind a hatalom s a szent kiváltság megőrzése véget. Azért, hogy szolga maradjon a szolga, az uraság meg uraság legyen, de hát atyám mindez fordítva sült el, én nem hunyázom és nem alkuszom. Siess Budára, és mondd meg az uraknak, hogy fellázadt a nép, és azon felül a legnagyobb sértést és durvaságot, ami útközben még eszedbe jut, és most takarodj, Lator! Nagy Isten! Mi ez már meg? Halottam is, csonkot és halottam. Suhogjatok letépet rongyai, beszélj. Miféle népek voltak? Te vidraprémes félkarú öreg, kit holmi lándzsa torkig felhasított, s hangyák emésztik mesztelen szíved. Tiéd a kastély, s tiéd e birtok. Tiéd e rom, amelyben tegnapig megtestesült az ősök büszkesége. Álmodtad-e, mikor nevedre szállt, hogy életeddel kell lakolnod érte? Gondoltad-e, hogy még fizetni kell? Mert itt a földön semmi sincsen ingyen. Te meggyalázott tejfehér leány rózsás papucsban, felrevesztett ingben, sejtetted-e, mikor szíven talált vad és hívatlan vőlegényed ökle, hogy miért gyaláz meg és tipor reád? Védted magad, na védheted örökre.
s ti gyermekek, ti gyönge gyermekek, kiket ládákban dugtak el titokban, s kigyúlt a ház, s a végső rémület üvöltésével tátott torkotokban, megfulltatok és szenesedtetek, apró töpörtyük, összesült varangyok, tudtátok-e, hogy azért vesztetek, mert uraságok unokái vagytok? S te széttiport legény fiúkire, hóhér Balázsként alvat rá a vére, s te szép nagyasszony, kinek belseje színes fodorként omlott köntösére, s ti többiek, ti ismeretlenek, virágzó törzs és ágbogas családfa, te legutolsó hű lovász gyerek, s te régi dajka, jobbágyok leánya, s ti minti elgurult fejek, szemek, kiket kitoltak, értettétek-e? Sejtettétek-e, hogy igazuk volt gyilkosaitoknak? Tudtátok-e, ártatlanok, hogy a legfelsőbb úr a nép útjában álltok, s harcolnotok kell, s halnotok, mivel harcban teremtünk itt egy új világot? És mégis, ahogy elnézem testetek, részvédből tán lelki furdalásképp belém hasít egy fájó gondolat. Nincs jól ez így, s lehetett volna másképp. Lehetett volna, most már nem lehet. Vetésetek, e vérben sarjadó mag. Vigyázz, vezér, acélozd meg szíved, s ne hódolj be a szánalomnak.

jobban, fiam nélkül. Derék bor ez, szerettem ezt a bort. Gergő, tölts még egy kancsóval nekem, tölts még, fiú, ígyunk. Így áll, testvér, mert csak ugyan. Mi az, amire bízvást mondhatnok, hogy jól van? Itt áldogálunk Temesvár alatt, mely semmiképp sem adja meg magát. Itt állunk és várjuk závolyát, hogy jöjjön, siessen már. Rohanjon végre ránk, és fajjuk fel, és rágjuk pancsikákra! De ő nem. Ő nyugodtan pihen. Ő hónapszámra alszik táborában, és minden óra néki dolgozik. Keserves ez! A huncut istenét! Ha legalább bevennők ezt a várat, vagy legalább szétvernők Zápolyát, vagy bármi más célt érnénk legalább el. De minden álm, és minden megreked, és közben nincs hús, közben nincs kenyér, közben teljesen kimerült a táj. Közben nincs fegyver, nincsen lőszer, és közben lassanként nincsen már sereg sem. Szöknek, fiú, szétrajzanak, nem is. Nézd, valami szörnyű nagy hibának kell a dolgok mélyén lenni, ha nem bízunk már önmagunkban sem. Vajon mi az? Miféle szörnyűség? Annyit töprengek, hogy a fejem reped meg, és semmiképp sem bukkanok rá. Valami nincs kész. Valahol hiányzik egy szár, egy inda, egy ki tudja mi, amelyben bizton megfogózhatunk. Nézzétek csak. Átéltük, megtanultuk, mi méltatlan, mi elviselhetetlen, minek tilos ezentúl lennie. Talán ki tudja. Hát, ha az hiányzik, hogy fölleljük, miképpen volna jobban? Mi emberi? Mi elviselhető? Ne többet, hál' Istenem, sokat fecsegtem. Ne tölts, fiú, én nem. Elég a bor, a vér, elég az élet, elég a gond, a pusztulás tudása, s a szörnyűség, hogy nincsen visszaút. Elég, elég, elég volt! Bársak. Hiszen ránk uszult a föld s az ég, hiszen eleve minden ránk volt már uszulva. Csak azt nem értem, még mi tartja össze homokvárunk és táborunk. Miért nem esik már szerte végleg az egész? Holnap megint csak ostromra indulunk majd. Holnap megint csak várjuk Zápolyát. Húsért mereztünk újra és kenyérért. Ássuk tovább a medrét a Temesnek. Megjátszuk.
mintha volna még reménység. Milyen lélekkel? Azt mondják, meghal. Ezt persze félek. Nem félek én már semmit. Eléggé vártam, eléggé kerestem a jó halált. Még odakült a harcban. Mindent megtettem, csak hogy rám találjon. Elébe mentem. És nem talált rejám. Nem talált rejám a jó halál. Most hát pótolják mulasztásait. Csak persze, szifrál. Úgy, hogy meggyalázzon. Kíváncsi vagyok, mit szabtak rejám, mit ötvöttek ki érthető tüdőkben. Akármi lesz, egyszer csak vége lesz. Igyekszem majd türelmesen viselni. Felhasogatnak nyilván, s összetörnek. Elvégzik rajtam szent műtéteik, miket egykor egy vén paraszton láttam. Rám küldik majd a testi szenvedést, hogy vinnyogjak, nyüszítsek és sikoltsak. Hát igyekszem majd nem sikoltam. Meglátjuk. Én nem féltem magam, csak Gergőt meg a többi, őket féltem. Gergőt kivált, hiszen testvérem, s csak én miattam öltözött kurucnak, s egyáltalán nagyon szerettem őt. A poklok pokla elgondolni, hogy őt is meggyötrik, őt is meggyalázzák, s letépik húsát. Nem, ez nem szabad. Ez hát temes. Deréket csődület. Ahogy elnézem, vannak 40 000. Urak, papok, csatlósok, katonák. És mennyi bor. Úristen, mennyi bor. Egész sereg, egész ármáda jött el. És ez mind azért, mivel, hogy meghalok. Kíváncsiak, hogy fölterelték őket. Hogy lássak, és elborzadjak. Azért mégiscsak szörnyű, hogy efféle majomparádit rendeznek, mikor vesztőhelyére húzolják az ember. Sátrak, zászlócskát, sőt, virágok is, szebb, mint az udvar, cifrább, mint a vásár. Ez nyilván zám. Hozzáteszem. Kegyúrgyanánt megkérdi, mit kívánok. Azt várja persze, hogy eléje omlok, s rimánkodom. Tényleg valami vágy pizsel térdemben, izmaimban, hogy lerodjak, és sírva könyörögjek az életért. De hát azt lesheti. Most elmondom kitervelt kis beszédem így. Vajda, vélem tégy, amit akarsz. Túl gazdag sors jutott ki én nekem, sem hogy még adhass valamit. De nézd, itt van öcsém, Gergő. Ő csak miattam jött távolba. Őt ne bántsd. Istenem! Mi ez? Ismét és újra kérdezem, mi ez? Mi ez, urak, és mit jelent? Egész kovácsműhely, egész cigánytanya, tán fújtató tűzön égettek el. S az, ott a kéken villogó parázson, az micsoda? Egy szék, nagy isten, egy egész vasszék, lobog, fehéren izzik, s egy korona, szikrázik és lobog. Hát így vagyok. Hát ennyire futott a régóta híres leleményetekből. Ezt tartotok, urak, efféle jókat készítek nékem, trónt és koronát. Nyilvánvaló a célzás arra, hogy olykor parasztkirálynak is neveztek. Most felkennek, most ellátnak hatalman visszás értelmű jelvényeivel, hogy hírhetté tegyék a népuralmat, s múltamban is meggyalázzanak, s tényleg kínos lesz ráülni. Viszont, ha méltósággal viselem keserves királyságom, hát akkor ez a trón,
egy csúfos trón szándékuk ellenére a népi sors igaz jelképe lesz. Az ostobák, a szörnyű ostobák, a képzelhetőnél is ostobábbak. Vigyázz, Gyuró, mert itt az alkalom, hogy újra csúcsra hágjon mindig is csúcsokra lépő életed. Hogy egy végső győzelmet vív ki még fölöttük, mert gyermekjáték leszámolni egy éretlen üggyel és kifúlt sereggel, de most veled kell leszámolniuk. Nagyon vigyázz, mi sosem állott rajtad. Egyéb sok minden nem csak rajtad állott, de ez most már csak rajtad áll. Gyerünk tehát a trónussal, vakó, gyerünk, urak, gyerünk, végezzünk gyorsan, reszketve és szinte türelmetlenül várom, hogy itt a csődület előtt paraszt királlyá koronázzatok. Gyerünk, vakó, hisz elkészült a trónus. Üljünk rá, mert hogyha nem ülünk, beléje nyomnak. Fáj, irtózatos, süt, éget, fáj, fáj, fáj, és újra fáj, állj fel, Gyuló, azonnal, mert különben vonaglani és üvöltözni kell. De nem szabad. Ugor csak fel, hisz ez kibírhatatlan. Bírni kell, Gyuró. Ó, a bitangok, ó, az átkozottak, az Isten verte megvezett utyák. No, fájatok csak hátam alfele, csak fájatok, mert mindjárt a fejem fáj. Ó, már veszik. Fogókkal emelik ki a lángoló parázsból koronámat. Vigyázzatok az Istenért, bakók, nehogy hozzája érjetek, hisz éget s hozzák, s teszik. A fejemre teszik. Kutyák, kutyák, nem bírom. Láma kíntól maga magától rándul el a test. Úgy fáj, hogy az már nem lehet igaz. Most már király vagy, csak ugyan. Tekintsd át országodat. Az ország széthull és megszűnik. Törökség árasztja el és verre át anyát. A nép rabsorba jut. Azt tesznek, amit akarnak majd a néppel. Jaj, árva nép, és jaj, szegény magam, mit tettem vélem, mit tettél velem? Most hányni kell a szaktól, undorító, hát nyeljük vissza. Nyeljünk vissza mindent, ami bennünk van és kikívánkozik. Az üvöltést, a megvetést, az undort, a gyűlöletet. Mindent nyeljünk vissza, hisz már-már győztünk. Néma légy, Gyuró! Mi az megint? Mi az? Ti vagytok társak, barátaim, ti ösztök ott a ködben, hogy nincs. Nyilván álmodom. Vagy éppen rátok került a sor. Irtózatos. Tehát még azt is végig kell csodálnom, mint öldösik le jó barátaim. Mi az? Mi az? Ivánka! Mi csinálsz? Barátaim, hiszen ti nem igaz. Hiszen ti megsült húsomból haraptok. Ez nem igaz. Ezt álmodom csupán. Ki tudja, tán mégiscsak elborult eszméletem, s most látomás gyötör. Rossz látomás, lidéznyomásos álom, hogy kikkel együtt küzdöttem, akikkel együtt buktam, kikért most szenvedek, elevenen felfalnak és megesznek. Ki hallott Isten ilyen magán? Mondd, Uramisten, hogy bírjam ki Némán. Ezt most ettől üvöltözni kell. De nem szabad. Vigyázz, Gyuró, ne sírj. Ki tudja, tán ez volt a büntetés. Ki tudja, tán kegyelmet nyernek érte. Ki tudja, tán még örülhetek is, hogy némeiket így megmenthetek. És végül, hiszen neked barátaim, vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely ti értetek, töretek meg.
és jusson eszetekbe a húsom íze, és gyengeségetek. Valahányszor egy olyan embert láttok, ki aljassággal mentít.

Fekete éj bakacsinja ráborul a rónaságra, mint a kopó jár vadászni szabolyai katonát. Eltiport tűzhanva mellett révedünk a kerekégre. Őszi szél fú a subánkba, hallgatás a nóta vég. Nagy uraknak vára fénylik, nagy kutyáknak szava hangos, kicsi kunyhók csöndje rémes, véres farsang tora van most. Suba alatt összenéznek bús legények, de nem szólnak. Káromkodás lenne úgyis. Várni kell, mit hoz a holnap. Varjú károg a határban, kopácsolnak még az ácsok. Fekete éj bakacsinja, bíbor lesz majd a palást. Fehér gyolcsban, sötét éjben, 1514.

zöld erdő harmatja. Zöld erdő harmatja, piros csizmám nyomát hóval lefüldték. Messzire bújtok az álmodikban, Isten vezérték. Jobb lesz a darvakkal, vagy más madarakkal ősszel búcsúkat benne. Szerelmes barát, régi jó társaim tőlem elpártoltak. Keserű az néki. Isten, azt kérem, utamban légy vezér, mert itten lakásom nincsen maradásom, mert sokak az irigyem. Fejenként mindenek, akik ismértenek, mostan megbocsássatok, mert elbújdosásom, lészen távozásom, messze kedves hazámból. Régen kik voltak, akik irigyek, látjátok elmenésem.

Székely János, Bólyai hagyatéka. Motto: gondoljatok az emberi erőre, nem születtetek tengni, mint az állat, hanem tudni és haladni előre. Dante. A koponya csont. Ím itt a csont, mely 50 éven át a sírok minden mocskait beszívta. Nézd! Ős leletként őrzi még a ritka nagy agyvelő pár domborulatát. Csak ez maradt. E furcsa csontszilánk, e tört edény, mely ívesen homorlott, s a gondolat, mely egykor benne forrott, hogy fényt árasszon máig is reánk. Építsd fel hát e csont köré alakját, talált ki végre szép, magányos arcát e himporos nagy délutáni csendben, mert ecsetre sem méltatta a század, ki új világot alkotott magának, és igaza volt mindenekkel szemben. A kard. A tippanós rög mélységében kushat töretlen kardja 50 évekig. Kis rozsdapletykák rágták éleit, de peng, de vág és fényesen fakulhat. Hely, hányszor bánták villanó hatalmát, duhaj tivornyák pöttöm hősei, kik mertek rája nyelvet ölteni, legyűrve később népe forradalmát. Ne hidd utód, hogy hírüket kívánta. Nagyobb és szentebb párbajokra szánta-e kardot, melyen holtan ring a béke. Országló népe sorsát bízta arra, míg elérte az ostobák haragja, bolondok, bölcsek bús kitüntetése. Kéziratok. Ím itt az írás, mely sosem fakulhat, mert vérrel írták minden egy sorát. Százszor betolta, százszor húzta át, míg izzadozván megleli az útat, a buja jelzők sűrűje alatt a mezítelen lényekhez, a maghoz, vagy más nevén, az élő gondolathoz, amelyre szennynek árnya sem tapad. És íme, gyöngyöt izzadott a szóból. Tán rossz író, de nagy írás tudó volt, ki megsejté az írott szó becsét. S e mappa, melyet csonka műve tölt ki, jövőbelátó lelkét úgy megőrzi, mint árva gyermek holt szülők szemét. A sír. A domb, mely őrzi százados porát, oly meddő, mint a nedves őszi kertek. A gótfenyők közt vének tény feregnek, imit gyanítva szívesebb hazát. Szívükre kúszó lágy indák alatt bomolt inakkal alszanak a holtak, kik egykor égi fény után loholtak, azoknak immár árnya sem maradt. Egy volt csupán, ki vont gerinccel állott, s nem túlvilágot várt, de új világot. Egyetlen egy, ki tudta, hogy halott, kihúnyó testtel együtt vész a lélek. És ezt az egyet úgy óvja az élet, mint sugara a kihűlt csillagot. Vásárhely. És ennyi csak. Folytá az ingovány, hírét és művét mind gyomrába vette. Úgy sejtem én, a zivatart szerette. Ha megjött néha éjsötét lován, és feldübörgött alatt a tág zsindejtető, hát nézelődni állott, megáldva ott a gyomszagú világot, s a benne ringó terhes almafát. Nagy hóhérszelek tépték kint a lombot, ő ablakánál állott és mosolygott, nem bánva almát, sárba hult magot, hisz ő is,
Ő is néma szenvedőként engedte hullni kínja szép gyümölcsét, pedig csak egyszer virágozhatott. Domáld, hogy társtalanul hagyta zsémbes atya, mint élőket a koraholtak, és hogy unta már a meddő szenvedést, szülői házát ő is megtagadta. Ekét fogott, s a törpe kúriák tunyán tenyésző népéhez butulva, törötten nézte, merre tart a durva és mégis tág és otthonos világ. De hogyha végül féljobbágyi sorsa szilaj szívét a nép felé sodorta, bezzeg lebírták lázadó szavát. Így morzsolódott senkitől sem értve. Jaj, honnan volt hát mersze ihletése tanítni, szidni szörnyetek korát? Utópia. És gyermekül az ordító magányt, a hűség fattyú magzatát fogadta. De újkor álmát oltogatta abba. Ha majd utódalészen valahány értelmes gyermek születik a földre, amikor majd a szíjas jobbágy népek megszállják ezt a zendülő vidéket, s az úri porta szerte hull dörögve, ha majd a balga babonák s a hit helyett a tudás rőt virágait hordozza tiszta homlokán a város, csak akkor bukkan lélekre a lélek, és hitte mindig. Ugye, most már érted, hogy miért maradt holtáig magányos. A tett. Maraszt alá a város sár kezébe. Maraszt alá a förtelem s a gond. És démon űzte barna szárnyakon, de lázas angyal lázadó meréssel, ő gondolá a legnagyobbakat, és néki ez ismerő fájdalom volt, amit csak ember valaha kigondolt a marosmenti zsubtetők alatt. Nem épített, nem fékezett meg örvényt, nem vert hadat, csak eltörölt egy törvényt. Egy ősi törvényt. Ugye értitek? Int és tanít e példa, hogy ne lenne a törvények közt egy fölösleges se, mivel hogy azt az ember sínyi meg. Béke. Ő békületlen roppant szellemével, harcos, haragvó 60 éven át az volt, aminek hirdeté magát. Vad, szenvedő és mondhatatlan éber. De senki jobban nem szomjazta még a békülést, a meghitt jó szerelmet s az estet, melyben bizton elpihenhet e kínbaroskat kései vidék. Lásd, így van ez. Ki 60 éven át ítélte, rótta, vágta a tunyát, ki nem puhult a lázadó haragban, nyugalma véget él csak éberen. Békét akart, így lett békételen, és mert belé halt, így lett halhatatlan. Prométheusz. Ott boldogolt a csillagok felett, a jóságos és messzeséges űrben. Ott boldogolt, ahonnan részegülten hull vissza már a lankat képzelet. De tüzet hozott. Lángoló tüzet, és tanítá övéit, merre vessék, mert gyújtogatni hősi kötelesség, míg van a földön kín és rémület. Prométheuszként egymagában állott, de tűrt, de küzdött, alkotott, csatázott és helytállt, mintha lánc kötözte volna. Nem illett jobban Bemhez a vezérség, jobban Petőfi sem szerette népét. Nem tűrte szebben kínzatását Dózsa. A démon.
Ő társául a dühöket fogadta. Megosztá velük ágyát, asztalát, s a százal ellen hergelé hadát, mert népe álmát napként villogatta. De napjakertét mégis elfedé, mert bíztató csatákra híva, s aztán reményt és főt és népeket szakasztván, mint lomha démon csapkodott felé. Átkozta, vítta, tépte azt a démont, míg képe kettős ember arcra bomlott, mindkettő drága, bús és bűntelen. Jaj, bölcsnek kell-e lennie valóban, hogy két halandó értse csak ekorban, és mind a kettő vetélytárs legyen. A halál. És kihűlt szíve műhelye, amelyben dühös perölyként csattogott a vő. Megbénultak a fújtató tüdők. Acél szemére barna rozsda rebben, és három élő vitte sír felé hajda hatalmas pernyekönnyi testét, mely hű kovácsok szeneként esett szét, saját tüzébe ruskadván belé. Elásták, mint az életben kifáradt öreg lovat, a vészgyanús kutyákat, s a hunyt szenet, mely titkon még parázslik, vagy mint porát a lázadó kovácsnak, kitől örökké sanda tört kívántak, de kardot kovácsolt, mint halálig. Harag. A lázadók haragja lüktetett Szilaj szívében. No, csülökre kapták, vakogva nyitták, mérgesen harapták a jó kutyák s arany filiszterek. Mint csiga szarva önmagába bútt és némadatszal tűrte mind a vádat, mert rühellé a boldog ostobákat, a telt hasat s a bérelt honfibút. Hogy gőgös volt és hirtelen, de végre mi más legyen a vert hadak vezére, ki mégis sejti már, hogy győzött. Hogy gőgös volt? Hát gőgösek a kertek s a néma fák, ha társtalan teremnek szent magvakat és édes szép gyümölcsöt. Mester szonett. Én itt a csont, mely 50 éven át a tippanós rög mélységében kushat. Én itt az írás, mely sosem fakulhat, s a domb, mely őrzi százados porát. És ennyi csak.

0: Karinti Frigyes, így írtok ti. Móri Zsigmond.
1: Túri Dani aztán mégis hazakódott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy keserves fenekedésekkel győzte az élet. Háj, uram iste, ódódzott a nyelvje nékje, betökkel vágtál csülőbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésibe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte bőr. Akkor aztán, mint a kanoroszlány, kibicsapta a nyakát, még a szeme is megnyitkant tele. Aztán akkor úgy ment végig, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig Túri Dani araszolva a nagy utcán. De közben tarajos horgas úri befögés nyomta, nyefektette a torkán. Azt legyűrte, nyomta, nyomintotta a nagy érzés, a nagy fene érzés, hogy szinte kidaggan a nyakacsiggája, mint a téli teplince vágás. Az a szeginasszony, az a szeginasszony. Egyszerre csak Bira jött végre szembe, az csak úgy ránézett, csak úgy az egész testével megnézte, csak úgy csuncsutjából odapislantott a nagy erős híny szemébe, csak úgy a hóna alól nézte, de a cippes derekát már végig riszálta valami forty meleg. Hé, uramiste, de Bira merre lófrász? Kérdezte Dani, de már érve nyihant a szemet. Elöntötte szemét a hímes vérre. Merre? Rüstőt a jár nyelves késsel. Merre? Hát miért azt mondja kell? Amerre a fekete érce jár, a láb. Megrisszantotta újfent a derek a hajlás. Dani ekkor nem szólt, csak büszke hintogadás fogta el. A nyakere fél méterre kilógott, a két szeme összenyálat bétaknyadzott a hévtűn. Úgy megszorintotta a zekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Fél kézre kapta a jányt, egyet roppantott, megforgott a levegőben. Úgy lett meg a jány, aztán csak visszaesett nyaklát, szétült a tehesen. Dani megnézte, de már ott torlakodott a torkában a nagy utcában. Hely, uramiste, uramiste! Valami nagy, mélységes látság fogta el, azzal fogta, odapökött, végköpött a széles, erős férfi tenyerébe, vagy fél litert, azt odacsapta a jányhoz, hogy csak úgy nincsen. Úgy ment el, mint az Isten, kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős el. No, tábla végre meg ott állt a Velszi herceg feleség. Annak a gyenge testét csak végig grizsen bozsongatta valami borsódzás, habzás. Úgy nézte a férfit, hogy mállat tőle a gyenge mellett, de különösen a köpés nézte. Ilyen szépet, híveset, igazit még nem látott ilyen férfias. Az meg csak jött felé. Mi árad be erre, Túri uram? Kérdezgette a hercegasszony, kérdingette csak amúgy közömbösen. Nincs táló. Busgye, aszondja, bucskos, lölkem, mondta Túri Dani makacs mereven, az egyszer csak fogta, és akkorát bömbent ordantott a torkával, hogy a szája két oldalt kihasadt a fülét. Valami mélységes látság fogta a hercegasszony, a hímség ilyen fertelem szép mikkanását. Elszédült, megbágyat, összecsuppant, odarittyent a férfi zekés mellett tetejére. És csak nézte, és csak annyit tudok mondani. Te szép, te én, uram, uram, uram, uram, uram, uram! Lihegte, mint a nyaradszak a csipet.

hanem meg csak nézte. Aztán egyetlen morcos moccanásával a garna feketének fölhasogatta végig a hercegasszony hasát. Úgy hagyta, hogy kibutjanba. Az még akkor is szerelmesen tátogott impedek után. Úgy ment el döngve, itt a nagy lökkös indulat, a férfi. Két uralkodó herceg jött véle szembe három belénnyel. Tani oda se szottyant neki. Átugrott rajtuk, feléjük útra. Legyűrte. Három másik ember. A gárdudi. Meg a tömörkény, meg a mixá. Merre, mi áradban? Kérdezgett a tömörkény. Mi áradban erre, túri uram? Mi áradban? Itt nem lehet ám által menni, gazd uram. Uram! Tani csak nézte, délbe nyitvant a szeme. Nagyon keservesen hohászkodott a gyomra meleje. Azzal csak kapta, odakent az egyik lépjes. Csak úgy friszálva szőrmenti a palánkhoz, még be is sózta paprintott a kevéssét. Azzal egyet ropigott a fogával, leharapította a másik két lépjes felé. Úgy meningélt tovább sár, lépjes irány.

0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet.
1: Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életet. Hej, Muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, csattul úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy mentünk, szélesen, leckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajas hargas új befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy súsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolta valami formára.
2: Hey, Muramista, de Bira, merre lófrász?
1: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes véhal. Merre? Üstölt a jányelves késen.
3: Merre? Hát még? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár. A lábára.

Szép délutánt! Ez itt a Tilos Rádió Bang Bang Radio Show. Az előző dal, az meglepetésképp egy status quo volt 1968-ból, akkor itt még Psychedeliket játszottak. A következő dal, az pedig egy osztrák zenekar, a Charles Riders Corporation 1968-ból.

soul again.

És most Pretty Things-től a... Na, mi az? I See You dal szólt, szintén 1968-ból. A következő szám, az pedig a Sandiától lesz a She's Looking All Around 1990-ből.

ami most elhangzott, az a King Automatic and His One Man Concert, Concert Orchestra és a What's Your Poison. Ez most legyen egy koncertajánló is. A jövő héten, szeptember 2-án Verőcén fog fellépni, de ez nem a Dunakanyarbeli Verőce, hanem a horvát Verőce, ami a horvát határnál Barcs másik felén van. Ott fog fellépni a Hornbárba, és hát valószínűleg megint egymagában hihetetlen jó koncertet fog adni. A következő dal pedig a Thundercrack-tól lesz a Shake Your Hips. A Thundercrack-ról csak annyit, hogy ő a Jeremynek, a King Automaticnak az előző bandája volt, akkor még nem egyedül, hanem trióba játszottak.

pedig a Goblin Sárgból volt, Finnországból, Helsinkiből. A következő dal Power Solo-tól a Boom Baba Dobba Dobba Dániából.

most elhangzott, ők a Hibushibire, ők egy japán pszichedelik zenekar, aki szintén koncertajánlóként tudom mondani, hogy jövő hét vasárnap 6-án fog játszani a Riff klubban. A következő dal pedig a Dead Brothers től lesz a Wayfaring Stranger.

Tilos Rádió, Bang Bang Radio Show. A következő dal, az szintén Ausztriából, 1970-ből az Albatross zenekartól, az I Am Dead.

utolsódal, King Automatic-tól a Lorraine Exotica. Tehát akkor másodikán szerdán Verőcén, azt hiszem horvátul Virovica, így hívják, ott fog fellépni a Hornbárba, Hornpubba.

0: Sziasztok, én Németh Fruzsina Lilla vagyok, és ez itt a Szezám tárulja, színházi és kulturális jelenségek feltáró műsora. 2013-ban alapult meg a Trojka Színházi Társulás Sós Attila vezetésével, amely tulajdonképpen a prózai előadásokban a fizikai színház elemeit és a képiséget helyezte előtérben, és ezért egy egészen egyedi hangot képviselt a független színházi szcénában, pontosabban képvisel ma is, hiszen a társulás ma is jelen van a szénában, azonban mint minden ember és csapat életében megteremtődik a vágy arra, hogy új utakra lépjenek, hogy újra gondolják magukat, hogy újra definiálják azt, amit eddig csináltak. Így ez a 14. évad kezdetével a Trojka Színházi Társulás életébe is bekövetkezett. Hogy mi volt a Trojka, és mi lehet ez a színházi társulás, erről fogunk ma leginkább beszélgetni két meghívott vendégemmel, Bárnai Péterrel és Nagy Dórával, akik önmagukat a legrégebbi motorosokként definiálták a társulat életében, de ha nagyon szakmaiak akarunk lenni, akkor színészként dolgoznak a társulásban. Sziasztok!
1: Szia, Fruzsi!
2: Szia, Fruzsi!
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Kicsit meséljetek magatokról a tekintetben, hogy hogyan kerültetek ti ennek a 2013-ban alapult csapatnak az életébe, és hogyan alakult úgy, hogy régi motorosokká váltatok?
1: Szerintem a Peti kezdi, mert ő kronológiailag a legrégebbi szelíd motorosunk.
2: Hát akkor kezdem én, mint legrégebbi Easy Rider.
0: Egyébként bőrmellényben is ül, csak mondom. Vagy ilyen hasított bőrben, csak hogy...
2: Igyekeztem hozzáöltözni az alkalomhoz. Szóval az Attila nekem évfolyam társam volt, én prózai szakon voltam hallgató, az Attila pedig a fizikai színházi koreográfus és rendező per színész, dramaturg szakon, nem
1: a dramaturg, nem,
2: de hogy ez egy nagyon komplex szak volt, és egyszerre indult ez a két év folyam, és harmad évben egy úgymond vizsgarendezéséhez felkérte egy nagyobb szerepre, ez egy nagyon izgalmas, abszurd darab volt, és fantasztikus élmény volt együtt dolgozni, együtt rácsodálkozni a, mit tudom, egy anyagban rejlő lehetőségre, illetve színpadi formákat kipróbálni, és ez egy olyan anyag volt, ami egy abszurd volt, tehát sok formai játékot megengedett, és annyira jó volt ez a közös munka, hogy onnantól kezdve minden egyes vizsgarendezésében együtt dolgoztunk és alkottunk. És egyre inkább erősödött bennünk ez a felismerés, hogy ez a munkakapcsolat fantasztikusan jó, és hogy egy olyan irányba mutat, hogy mintha nekünk még az egyetem után is lenne közös dolgunk, és a harmadik közös alkotásunk után, ami az Attila diploma rendezése volt, csak ki tudom mondani, ami a Lenz címet viselte, tehát azt a történetet, amikor azt létrehoztuk, a Gyurányiba mutattuk be, akkor már biztosak voltunk benne, hogy társulatot fogunk alapítani többet magunkkal, és ekkor indult el a Trojka Színházi Társulás élete.
0: Bocsánat, a társulatot, akkor hogy társulás lett végül.
2: Bocsánat, társulás, elnézést.
0: De van különbség a kettő között?
2: Számomra nincs.
1: Szerintem amúgy én messziről belépve, vagy későbbről belépve, szerintem fontos rész, hogy nem társulat, hanem társulás, hiszen az egész alkotói folyamatunknak az a lényeg, hogy együtt, közösen gondolkodunk egy anyagon, nem ilyen kiosztott feladatok alapján.
2: Igen, tehát a közös munka hoz össze embereket. Én ebben most nem tettem különbséget, ez egy pongyalaság volt a részemről.
1: Nem baj, Peti. Én pedig úgy kerültem be, hogy 2011-ben, az előbb ezt fejtettük meg a Petivel, én még Temesváron voltam társulati tag, és engem Berecki Csilla, aki nem évfolyamtársa volt Attilának, de ott kb. Ott végzett a bábrendező szakon, én vele dolgoztam többet, és ő mondta, hogy szerinte nekem meg Attilának van valami közös irányunk, és akkor egy teaterfesztivál keretén belül találkoztunk, és utána lényegében együtt maradtunk, így most már 10 éve.
0: Belülről ti mit mondtok, hogy megállja az a helyét, amit én az elején fejtegettem, hogy, hogy tényleg egy egyedi hangot képvisel a trojka, vagy akkor képviselt egy egyedi hangot, és most már most is egyedi, csak más módon, mert hogy most már azért az a fajta fizikai és vizualitás keveredés, ami akkor nagyon erősen jellemezte a trojkát, azzal most már most többen, több társulat is kísérletezik. Tehát nem azt mondom, hogy elhalványult, csak hogy más mederbe érkezett az elmúlt 13-14 év alatt.
1: Csak gyorsan mondok egyet, hogy szerintem a különbség, vagy ami régen is meghatározó volt a trojkába, azon felül, hogy keveredtek műfajok, hogy nagyon személyes hangvétellel játszunk, tehát egyszerűen a színészi játék, meg az igény, hogy a rendezőtől, hogy milyen színészi játék legyen, az egy nagyon-nagyon személyes, tehát mindig ezt kapjuk visszajelzésnek, hogy nagyon a történet részeivé tudtak válni. Nyilván az intim terek és a közeli játékmód ezt segítette nekünk. Tehát, hogy én ebben látom, ami most is különleges szerintem, tehát a nagy színpadtól, meg a kitett játéktól eltérő.
2: Igen, én a személyesség mentén tudnék a Dórihoz kapcsolódni, hogy az jutott eszembe, míg a kérdést hallgattam, hogy ha valaki nagyon őszintén beszél, az mindig egyedi. Tehát az megteremti azt a teljes egyediséget, a bárki, bármelyik ember, ha művész, ha nem művészetre van szó, de ha nagyon őszintén beszél, azon mindig érezni pont azt az egyedi hangot, ami csak az üvé.
0: Ebben az őszinteségben fordulópontot jelenthetett a Covid idején létrehozott Decameron 2020, mert hogy akkor, amiben a trojka előállt, hogy gyakorlatilag intim, pikáns történeteket csomagolt a saját, minden színész a saját otthonában, online bejelentkezve egyszerre, de mégis külön-külön. Az én meglátásom szerint ott a trojkának volt egy plusz ismertsége, és egy plusz rétege ennek a fajta személyességnek. De kérdezem én, hogy ezt a másik oldalról is meg lehet-e így állapítani, vagy csak okoskodom?
1: Ott érte el szerintem azt a csúcspontját, amikor úgy össze tudott kapodni, hogy végül is ez olyan, mint a filmet csinálnánk folyton csak színházba. Tehát ez a fajta személyesség tudott megszületni, és ott ugye, mivel filmen csináltuk ugyanazt, mint amúgy a színházba, ezért ez összeért. Tehát szakmailag ilyen volt, de nyilván rengeteg emberhez el tudott jutni, amit amúgy nem tudtunk megteremteni, hiszen lakásokba játszottunk, tehát annyi embert nem tudunk berakni lakásba.
2: Igen, mint amennyien az online térben helyet tudnak foglalni, akkor a nézőtérrel nem rendelkezünk. De lépésről lépésre, tehát igen, 100 emberenként is el lehet jutni a több ezresig.
1: Igen, meg ott nagyon első volt Attilának ez a gondolata, hogy online csináljunk valamit, hogy ne üljünk a Covid-ba depressziósan bezárva, hanem ezt az energiát, ami bennünk van, azt valahogy kifele kiadjuk magunkból, és akkor erre sok kedves kollégánk rajtunk kívül hajlandó volt, és vágyakozott ilyen munkára.
0: Miért van szükség vérfrissítésre?
2: Hát mert arra mindig szükség van. Szerintem nagyon jó időről időre, tehát ugyanazokat a gondolatokat újra beszélni, úgymond újra beszélni.
1: Hát újra gondolni.
2: Újra fogalmazni, újra gondolni, újra megfogalmazni.
1: Hát, hogy mit akarunk a színháztól, igen. Miért van értelme színházat csinálni, kinek van értelme színházat csinálni, tehát ezek a kérdések, ezek folyton folyvást ott van, hogy ne csak magunknak, tehát ugye a színház nem arról szól jobb esetben, hogy az ember önmagát kielégítse, hanem hogy ezzel valami közösséget teremtsünk.
2: Meg a generációkkal hát, is szerintem ez hát nagyon persze. Izgalmas, és most már így, mivel az évszámok elhangoztak, ezért ki lehet jelenteni, hogy újabb és újabb generációkkal lehet ugyanazokról a kérdésekről beszélgetni. És ezt a lehetőséget szerintem nem érdemes kihagyni.
0: De miért a trojkának a közösségteremtési lehetősége az megváltozott? Amiért most új módszerekhez, vagy te
1: nem,
0: mit
1: szerintem
0: jelent?
1: Ez egy általános kérdés, hogy az ember újra és újra akarja önmagát gondolni.
0: És nálatok ez mit jelent konkrétan?
2: Mondjuk konkrét adott esetben mondjuk azt jelenti, hogy mondjuk van egy szerepváltozás, mint egy kolléga azt mondja, hogy ezért és ezért nem tudja tovább vinni ezt az előadást, új szereplőt keresünk. És egy másik generációból jövő művész kolléga kerül oda, akivel ezt a régen elkezdett mondatot lehet újra tárgyalni, és nagyon izgalmas hallgatni, hogy ő hogyan reflektál a kérdésre, ő hogyan nyúl egy jelenethez, például jelen esetben most a Vilmos kapcsán izgalmas nézni azt, hogy ő most próbál egy jelenetet, amit én láttam mondjuk 4 színésszel már, 4 különböző generációból, és izgalmas nézni, hogy ő mit fog meg elsőre, hogyan dolgozik, hogyan nyúl az anyaghoz.
1: Nem tudom, Fruzsi, hogy erre kérdeztél rá, vagy arra, hogy inkább, hogy miért kell változtatni az embernek?
0: Én most a trojka kapcsán érdekel az, de akkor megpróbálom konkretizálni. Tehát, hogy ugye megjelent a logótok, aminek az a szlogenje, hogy zöldre váltottunk, és rózsaszínben látjuk a jövőt. Ezt a mondatot, ezt ki tudjátok fejteni, hogy most ez a trojka működésében mit jelent? Túl igen, azon, hogy átszíneztünk egy logót.
1: Lehetek nagyon egyszerű, tehát sok szempontból kell változtatni a trojkán, mert nem rentábilis, például ez egy nagyon fontos része. A függetlenek helyzete Magyarországon szerintem senkinek nem kell elmondani, hogy milyen helyzetben van. Mi azon felül is túlmentünk, mert mi még soha nem pályáztunk, vagy nagyon kevésszer, tehát hogy ilyen egy kézzel megszámolható.
2: Még az elején azért elég sok pályázat adtunk.
1: Az elején.
2: Igen, tehát ahogy ez az elmúlt... 30 kudarc, az lebeszélt.
1: Igen, tehát hogy biztos, hogy egzisztenciálisan, ahogy mi is növünk fel, nagyobb igényeink vannak. Tehát ez biztos, hogy nagyon sokat számít ebbe az egészbe. Nyilván vannak eszmei dolgok, hogy a fiatalság, meg, tehát nekünk is, hiszen mi most ugrottunk egy korosztályt, tehát mi átmentünk a 30-40-es, tehát a 40 fele megyünk, és tök jó, hogyha jönnek be alánk, mert egyszerűen már, tehát ez szürreális lenne, ha a Peti még mindig 18 éveseket játszana, tehát már még
2: menne neki ide szürreális lenne valóban. Nem lenne célszerű ilyen.
1: Hát lehet, csak egy érdekes csak koncepció. Minek, meg nyilván emberek elfáradnak, tehát hogy kellett a változást. Tehát egyszerűen megszületett volna a változás magától, mert vagy nincs trojka, vagy változtatunk. Tehát, hogy ki lett azért ez... Igen, tehát ki lehet véreztetve ez az egész minden, amit körülöttünk van, de tök pozitívak vagyunk, azért látjuk rózsaszínben a világot.
2: Igen, amúgy a logószínéhez, amúgy nekem nagyon tetszik ez a váltás, mert én csak azon, hogy az ember így beleugrik, elkezd egy anyagot, így tudom azt mondja, hogy én ilyen színházat szeretnék csinálni, és akkor azért ez egy alapgondolat volt, hogy inkább azért a drámai színházat szeretnék foglalkozni, mert ott komplexebben megírt anyagok vannak, vagy inkább olyan helyzetek, amiket minket érdekel. És most ennyi évet végig játszottunk, és ki is mondhatom, hogy küzdhettünk is, szerintem pont elért arra a pontra, hogy mi már ezt a feketét nem mondjuk, hanem azt, ami a fekete alatt van, inkább most már ezt a lelkesedést, ami eddig összetartotta, azt szeretnénk az ászlónkra tűzni.
0: Akkor ez inkább egy stratégiai újragondolás, mint nem. Szemművészeti? Vagy?
1: Nem, szerintem egyszerre inkább, van a kettő dolog. Igen, tehát, hogy ki kényszeríti az élet önmagát. Tehát
2: ez a logó inkább szól a társulatról, mint a művészeti célról, vagy megközelítésről. Az előző logó, az teljesen tartalmazt, hogy igényes, adaptív anyagokat szeretnénk csinálni.
1: Tehát az utalt az, hogy Attila igen, az oroszokkal nagyon szeretett dolgozni, igen, az orosz anyagokkal.
2: Azt a mélységet hozta az előző logó. Igen, ez a logó pedig most már inkább a társulati tagokról szól, a közös alkotó csapatot jobban fedi, mint azokat a művészeti anyagokat, mint amiket létrehozunk.
1: Igen, szerintem. Csak akarom, hogy ezt a logót azt a Zsolt csinálta nekünk, ő Munkácsi Mihály díjas művész.
2: És innen is köszönjük neki.
1: Igen, nagyon szépen köszönjük. De hogy ez egy közös gondolat volt, tehát hogy ez... Igen, ez inkább a színészekről szól ez a logó, mint minden másról.
2: Igen, inkább a társulatról. Igen.
0: Említetted ugye a függetlenek helyzetét. Ez a fajta újraindítása a trojkának akkor is megtörtént volna, ha nem történik az ország életében változás április 12-én, vagy így, hogy ez megtörtént, ez egy plusz löketet adott, hogy akkor most tényleg lehet, hogy nagyobb esély van arra, hogy egy megújított formával talán kicsit élhetőbb lesz ez a...
2: Kicsit nehéz elképzelni, mert ha nem történt volna meg ezek, nem tudom, hogy melyikünk lenne az országban, tehát egy kicsit más lenne ez a helyzet, de mondjuk vegyük úgy, hogy mindenki itt van az országban, valószínűleg akkor ebbe a munkába kapaszkodtunk volna, illetve egymásban.
1: Igen, semmiképpen nem szűnt volna, mert szerintem, nem. Tehát, hogy ahogy eddig is éltünk, vagy
2: csak
1: eddig is voltunk.
2: Csak lehet, hogy én vagy a Dóra már egy másik országból lenne, és inkább egy ilyen, ilyen távdramaturgén dolgozna együtt. De...
3: Igen, és akkor Zoom interjút készítenék igen, veletek, igen, értem, igen, világos. Igen,
1: akkor az online színházra ráfeküdtünk volna.
2: Akkor nagyon erősen.
1: Nagyon megreformáltam igen volna az online színházat különböző olasz városokból. Nem tudom tényleg, tehát, hogy mivel nincsen ilyen... Szóval, hogy eddig is tényleg azt kell, hogy mondjam, mi önköltségen működő társulat voltunk, szóval nem releváns ilyen szempontból, nyilván csak a lelki terhe volt nehéz ennek az elmúlt időszaknak, ennek a majdnem 20 évnek.
2: Igen, viszont ez a csodálatos dolog, ami áprilisban történt, igen, reményre ad okot és munkakedvhez.
1: Igen, bár ez is egy lassú dolog, tehát, hogy szerintem nagyot várni nincs értelme jelen pillanatban, hiszen eléggé ki van zsigerelve az ország, hogy azt várjuk, hogy de majd gyorsan, potyognak ránk várni a milliók, igen, de várakozunk.
3: De 4 év múlva lehet, hogy...
1: hogy potyognak.
2: Igen, hogy ez egy lassú folyamat.
3: Hogy pénzfákat kezdenek elültetni. Igen, ebben én is nagyon reménykedem. Ugye már korábban szó volt arról, hogy azért most a független színházi terület annyiban megváltozott 13 óta, hogy teljesen más jellegű és újabb csapatok érkeztek erre a területre. Tehát, hogy például társulásként megjelent a Loop is, itt van a fiatalok, vagy hát a srácokból álló Sheets Production, igen, tehát hogy itt egy újfajta közeg van. Szándéka-e a trojkának, hogy pozíciót váltson ezen a területen, vagy nincs szüksége igen arra, hogy azzal, hogy most nem tudom megkerülni a szót, de remélem jól értitek, tehát hogy itt konkurencia lépett fel, de nem hiszem, hogy ez így kell hozzáállni, csak érdekel, hogy ezt ti hogy látjátok, hogy kell-e egy ilyenfajta...
1: Én is azt gondolom, hogy legyen minél, vagy nem kell minél több, csak hogy a jó minőségi független színház szerintem egy nagyon fontos, tehát érted, a közszínházak, azok az inspirációt mindig a függetlenektől veszik át a közszínházak, tehát a bátrabbak vagyunk, bátrabbak, szabadabbak a lehetőségeink szerintem. Én pont azt érzékeltem, hogy egyre kevesebb független színház van. Tehát vannak, tehát főleg régről nagyon kevés maradt meg.
3: Ez igaz, csak közben meg egyébként lett
1: egy tehát, másik
3: most az elmúlt 2 évben lett egy új...
1: Mondjuk a kettőn kívül én most hirtelen nem is tudok újat. Tehát, hogy ezt a kettőt tudom, ami...
2: De most nem is a darabszám, hanem
1: tudom,
2: igazából a köztudatban, tehát, hogy ennyi idő alatt, hogy... Tudom, hát nem, független színház sem most született, de azt lehet mondani, hogy mind a mai 21. századi magyar független színházak, mit tudom, az elmúlt 15 évben eleget voltak jelen ahhoz, hogy a köztudatba bekerüljön ez, mint fogalom, hogy drágám, ma ne kőszínházba menjünk, hanem nézzünk függetleneket, és ott lehet kóstolni, és szerintem a nézői köztudatban ez egyre jobban elterjedt, és erről azt gondolom, hogy mi nem interferálunk egymással olyan tekintetben, hogy hú, azért nem jöttek el ránk, mert megnézték a Loopot, és azt mondták, hogy soha többet
1: mássak
2: a Loop, hanem pont egymásra inkább igényt teremt. Szerintem egy trojkás erő, de szerintem pont izgalmas megnézni, hogy egy másik független csapat, mondjuk a Sheets, ő hogyan nyúl egy adott kérdéskörhöz, és szerintem itt még egy azonos anyagválasztás sem lenne olyan, hogy a nézőt elválasztanánk
1: attól,
2: hogy igen, hogy ez egy, igen, hogy mind a kettőt megnézze.
1: Igen, a különbségeinket, tehát nem vagyunk egy terepen egyikünk sem, mindannyian mást képviselünk, mást akarunk a színháztól.
2: Igen, szerintem pont a független színház, tehát nézői oldalról azt várnám el, hogy teljesen máshoz, ez egy nagyon érdekes mondat, de teljesen máshogy fog egy anyaghoz hozzányúlni, mert az apparát az nem köti, tehát teljesen kitalálhatja, hogy milyen térben készíti, milyen koncepcióval. És nincs egy kőszínházi szerkezet, amit mondjuk illik használni, ha már ott vagyunk egy ilyen csodálatos épületben, hogy annak az apparátját használjuk. Tehát a lámpapark az mondjuk így fix, és akkor kitalálhatod, hogy ezt most hogyan használod, de mondjuk egy mit tudom, lehet, hogy a kőszínházban azt mondjuk egy gyertyafényes erődést akarsz csinálni ebben a... Tehát, hogy egy ilyen vadabb koncepcióra lehet, hogy igen, ugye a műszaki igazgató azt mondaná, hogy kérni a művészeket, hogy gondolják át újra. Nekünk ez a szabadságunk megvan, és szerintem pont ezért nincs ilyen, hogy fednénk egymást negatívan.
3: Változott ezen a területen az elmúlt 14 évben a kísérletező kedv?
2: Hát...
3: Hogy bennetek változott? Hogy,
1: nem, szerintem bennünk egyáltalán nem változott. A kíváncsiság az szerintem ugyanolyan aktív része, tehát azért tudunk együtt dolgozni, még mindig mindannyian kíváncsiak vagyunk. Nagyon.
2: Igen, de már van valamennyi tapasztalatom, hogy
1: hát
2: ebből a szempontból változik.
1: Hát persze. De
2: hát hogy... igen, meg a tudás is, hogy nem tudom én, minden rendezőnek van egy ilyen nejlonfóliás korszak, hogy egyszer persze. Kell egy ilyen lebegő nejlonfóliás előadást készítenie, muszáj, de ha már egyszer megcsináltad, tehát hogy így értem
4: mit
2: ezt.
4: Mit tud ez a lebegő fólia?
1: Nagyon
2: nem
1: sok
2: tudom,
1: ezt mindent.
2: Egyszer muszáj, tehát egyszer ezt nézni kell, ezt látni kell színpadon igen. Egyszer, hogy ezt...
1: Messzelenül dohányzó férfiak.
2: Így van, van ilyen dolgok. De hogyha mit tudom, egyszer megcsinálsz már valamit, a kísérletező kedved
4: kell
2: nem
4: egy
2: fogy,
4: a kertjét összehozni, világos.
2: Igen, hogy ő nem változik, hanem inkább irányt kap, vagy tudni kap, fog kapni egy fókuszt, mivel már bizonyos momenteket együtt létrehoztunk, és az ott már így létezik, igen, ami képzeletünkben, hogy tudjuk azt, hogy néz ki egy ilyen koncepció.
1: De a kísérletező kedv az
2: megmarad, csak szerintem így formálódik.
1: És szerintem az egész szakmában benne van a vágyakozás. Szerintem mindenki keresi, hogy mi a kulcs most, amivel megfogja az embert. Tehát, hogy nagyon nehéz felvenni, nem tudom, a TikTokkal a harcot, nem is kell, nem is feladatunk szerintem, egyszerűen más jellem.
2: Nem, hogy erről ezt gondolom, nem a TikTokkal, hanem azt, vagy nekem,
1: azzal,
2: nekem
1: hogy
2: ez
1: be tud
2: ügyen.
1: Hívni az embert.
2: Hát arra rá lenni az ifjúságot, hogy 30 másodpercnél hosszabb összefüggő anyagot nézem, mert szerintem azt gondolom, hogy az idegrendszernek nagyon fontos, hogy ne 30 másodpercenként új ingerbe kezdjen bele az agy. Én azt gondolom, hogy ennek hosszú távon nagyon rossz hatása van, mert
1: hát igen,
2: konkrétan
1: ez egy másik
2: topik,
1: tehát hogy jussal odáig, hogy behívd és lekösd arra a másfél-két órára.
3: Igen, és itt egy nagy kérdés a színháznak, hogy ezt le kell-e másolnia színházilag. De vannak ilyen előadások, vagy hát vannak, hát ugye az elmúlt egy évben nem nagyon tudtam előadásra jutni még, de hogy ugye az ifjabb Vinyánszky Attilának a Vígszínházi letargiája az elmondások alapján, majd most remélhetőleg ősszel ellenőrzöm, de hogy az elmondások alapján ezt a világot másolja le.
1: De
3: hogy 30 másodpercenként új ingereket ad, de akkor te meg azt mondod, hogy ennek a színháznak ellene kell mennie.
2: Hát, nem, mert tök jó, hogy ott ülök egy színházban, és nézem összekötve ezeket az új ingereket. Ez teljesen
1: tehát az már nem 30 másodperc,
2: azért
1: hanem 2 óra.
2: Azért az dolgoztatja az idegrendszer, pont reflektál a néző, pont megérti a saját helyzetét. Szóval ez egy kiváló gondolat, csak tényleg összekötve nézni. Tehát, és azt is gondolom, bár én sem láttam az előadást, de biztosan van kapcsolódás ezek között a 30 másodpercek között. Meg ezeket az új és új ingerek között az idegrendszerem ebben a gazdagságban tölti az idejét, és szerintem az nagyon fontos. És nem pedig az, hogy én így doom scrollozok valahol. És igazából csak így egy minimális ingerszintet adok. És nem növekszik, nem változik, nem fogannak gondolatok közben, csak így tompítom magam. Azért teljesen másik élmény, a színház alapvetően már az, hogy emberekkel együtt nézek valamit, önmagában szerintem az egy fontos movie a színháznak, amire nagyon jó, ha az ifjúságot be tudjuk vinni, be tudjuk csábítani.
3: Ugye említettétek, hogy most feladatotok, vagy szándékotok, hogy a fiatalokkal máshogy beszéljetek ugyanazokról a témákról, de új témák is bekerültek azáltal, hogyha már itt a TikTokról és társairól és az online valóságról beszélünk, hogy szándékotok áll a következő évadban akár egy teljesen más témakört is behozni az előadásaitokba, ami kifejezetten a fiatalokat célozza meg, mert ők értik.
1: Szerintem ez is, tehát igen, nekem szándékunkban áll, de nem akarunk direktek igen. Lenni. Tehát én például nem tudom azt mondani, mint amit mondjuk a kis Vinyánszky csinál, hogy egy olyan, mert nyilván te nem is akarok. Én mindig szerintem azt a hagyományt, ez biztos, hogy visszük tovább, hogy klasszikus dolgokhoz akarunk nyúlni, vagy legalábbis számunkra valamilyen klasszikushoz, csak azt olyan nyelven mondjuk el, ami érdekes lehet, olyan formába. Most ilyen izében beszélek, rébuszokba, de hát nem tudok konkrétabbat mondani, mert nyilván az évadunk az...
3: Jöjjön
1: el
3: mindenki, és nézze meg,
1: igen. hát meg, hogy érted, tehát, hogy a nyilván
2: mindent alakulásban van. Szerintem igen. Az nagyon csábító, tehát, hogy az, hogy...
1: Lehet olyan, lehet olyan dolgokkal foglalkozni, mint az AI, meg tehát minden más, ami érdekes, ami engem is érdekel amúgy, tehát nem csak a 18 éveseket érdekli, én is a ChatGPT-vel dolgozok, tehát hogy ezt használom. Tehát ezeket érdemes behozni, de nem szándékunk szerintem így ráerőltetni a fiatalokra valamit, egyszerűen csak be akarjuk hívni, tehát olyan...
2: De mondjuk, hogy egy példával megvilágítsam, hogy ha mondjuk az AI-jal szeretnénk mi foglalkozni, a trojkának az lenne az első lépések, hogy olyan klasszikus anyagot keres, amire jól reflektál, és nem mondjuk, nem tudom, mi nem szoktunk rögzített improkból, helye, smash, és így megközelíteni ezt a kérdést, hanem a fiatalokkal együtt, tehát az új generációval együtt kommunikálni, de egy klasszikus anyagon keresztül, ami mindenki szerintem így pont ugyanolyan távolságból fér hozzá.
3: De nincs meg ennek a veszélye, hogy a szándék érdekében rátoltok óhatatlanul is valamit arra a klasszikus anyagra, ami lehet, hogy nincs benne, csak benne akarjátok látni.
2: De hát ez egy remek dolog, hogyha rátolunk, vagy felfedezünk benne valamit, hát ez ami eredetileg nem volt benne, de ugye elteltek az évszázadok, és most már aki nézi, pont meglátja benne. Szerintem az egy nagyszerű találat lenne, hogy egy ógörög drámát most mai szemmel, a mai tudással nézni, és észrevenni benne azt a motivumot, ami rímel a jelenkorra. Az a dramaturgot én akkor, nem tudom, fizetésemelést adnék nekik, hogy de szép találat, pont. Nagyon jó volt a kérdés.
3: Nagyon szépen köszönöm, akkor ezzel a riporteri dicsérettel megyünk most el egy kis zenei szünetre. Hát szerintem lesz még miről beszélgetnünk, úgyhogy most egy kis zenei szünettel való kikapcsolódás következik.

0: Folytatódik a Szezám tárulja színházi és kulturális jelenségek feltáró műsora. Egy szolgálati közleménnyel én azt hiszem, hogy pár perccel ezelőtt hallhattatok egy ütő hangot a mikrofonomnál. Az azért történetett, mert szerintem véletlenül a kulacsomat a mikrofonhoz ütöttem. Ha nem hallottatok ilyet, akkor legalább volt egy kis vicc ebben az adásban. Ha meg igen, akkor megmagyaráztam. Szóval eme szolgálati közlemény után folytatjuk a Trojka színházi társulás megújulásával. Továbbra is Bárnai Péter és Nagy Dóra a vendégem. Ugye a fiatalok témaköreivel folytattuk Csapó 2, tehát a fiatalok kat érdeklő témakörökkel fejeztük be, és ennek kapcsán eszembe jutott, hogy hogy egyébként most, hogy dolgoztok, mert ezt most ki lehet jelenteni, hogy dolgoztok fiatalabb alkotókkal, tehát hogy
1: frissen végzettel.
0: Más, hogy gondolkodnak egyébként ők most? Próbailag, vagy tehát, hogy megjelenik az a fajta, nem tudom, vizuális, meg dömping, amiben ők...
1: Az mondja, a Lehel Vilmos, bocsáss meg Péter, hogy így hajoltál, és én közbe vágtam. Lehel Vilmos, ő is Horváth Csaba osztályba végzett, tehát hogy hasonló helyről jön, azért nem léptünk egy olyan extrém dolgot, de azt viszont biztosan látom, hogy a mi szabadságunkra, vagy erre a fajta nyitottságra, hogy mi például egy szöveghez nyúlunk, milyen lazán kezeljük, tehát hogy nagyon jól esik neki így dolgozni, és nem keretek között. Tehát ezt látom rajta, de nagyon hasonlóan gondolkodunk, tehát nem érzékelek különbséget, annyi, hogy mondjuk egy 13 éve fiatalabb nálam, tehát egy kicsit nem is tudom, még nem is gyorsabb, de hogy fiatalabb.
2: Igen, meg az egy nagy szerencse, hogy ez egyetemi képzés színvonala, az
1: ezen a szakon,
2: igen, ezt köszönöm, ez nagyon fontos volt hozzátenni, hogy változatlan is vannak közös alapok, és nagyon jó látni, hogy hát pillanatok erejéig idő utazik az ember, mert azt érzik, hogy egy évfolyamtársával beszélgetett két mondat erejéig, mert pontosan ugyanarra gondolt, vagy ugyanaz jutott eszébe.
0: Hát ez is egy provokatív kérdés, ezzel remélem, hogy jól fogjátok érteni, de hogy van ma létjogosultsága, biztos, hogy van, csak hogy milyen módon a fizikai színháznak, vagy az olyan előadásoknak, amiben ilyen fizikai elemek is vannak. Most, amikor egyébként ugye ez a vizuális dömping áraszt el minket, és tulajdonképpen egy helyben állva
1: hát figyelj, nem kell szerintem minden színháznak német verziósnak lennie.
0: Egyáltalán nem.
1: Szerintem csak, a testünk az jelen van, tehát anélkül nem tudunk semmi se csinálni. És az, hogy mi hogy használjuk a fizikai színházat, ez nem egy táncszínház. A tánc az egy másik műfaj, mi egyszerűen csak a testünkkel vagy túlzóan, vagy... Tehát bánunk, és ezt tanultuk meg szerintem ezzel az időszakot, hogy kell bánni a teste, hogy az valamit kifejezzen. Tehát van létjogosultsága, persze. Ez olyan, mint azt kérdeznénk, hogy van létjogosultsága a bábszínháznak. Szerintem van a felnőttnek is.
2: Hát sőt. Tehát, hogy de jó hogy... erről beszélgetni, vagy jó ezt megkérdezni.
1: Persze, szerintem fontos nagyon. És én nem is tudom, bocsáss meg, ne haragudjatok, hogy én Romániában végeztem, és ugye én román színházon nőttem fel ugye ezt a felnővés korszakomat. Én például egyértelműen látom, hogy ott nagyon erőteljes a képi hatás, és az nem változik. Tehát, hogy bele van így, tehát ezt igénylik az emberek, hogy lenyűgözze őket valami. Lenyűgözze őket vagy egy látvány, vagy egy mozdulat, vagy hogy azt érezzék, hogy ezt tudod, ez a vágy, hogy ezt hogy csinálta meg? Tehát ez hogy érte el? Szerintem a fizikai színház ilyeneket tud, csak nem ilyen nagy monumentális eszközökkel, mint amit a nagy színpad adhat. Bocsánat, ez most én voltam az üvegemmel.
2: Ez azt gondolom, hogy itt tényleg egy nagyon finom, izgalmas felület, ami tehát az absztrakciónak egy olyan jó eszköze, a film finomságával rendelkező színházi forma, amit tényleg semmiképpen ne vegyünk le az étlapról, főleg, ha már jelen van. Például, hogyha mondjuk, mit tudom, prózai jelenet, kirúgnak valakit a munkahelyéről, és ha mondjuk ez egy basic filmes, csak prózai jelenet lenne, akkor a karakter elsírja magát. És jelen esetben azt is el tudjuk mondani ezzel a színházi formával, absztrakción keresztül, kicsit tehát, mintha a prózáról a költészet felé csúsznál, hogy valaki 14 perc alatt legugol. és szépen lassan, mint, és az egy elég kemény movement, 14 perc, kicsit sokat mondtam, az első próba legyen csak 4 perc, és nézzük meg, hogy az milyen, 4 perc alatt nézni, ha melyik elkezdtem ezt így fölfesteni,
1: igen,
2: akkor legyen...
1: Igen, a példák embere.
2: Így van, de hogy egy ilyen hosszú ruhája legyen a hölgynek, és így hajoljon össze, csukoljon össze, mint egy ilyen hattyú. És a táncot, a prózát, tehát hogy ezeket a színházi formákat gyönyörűen ötvözi, mit tudom, a Pina Bausz alkotót tudnám itt említeni.
1: Nekem eszembe jutott.
2: Aki a másik oldalról van, ott sokkal kevesebb a próza, de hogy egy ilyen nagyon nagy finomsággal elmesélt, vagy nagyon nagy finomságú színházi forma ez, ami egy ötvözet, és mindenképpen léteznie kell, és mi is igyekszünk. Ezt a formai elemet semmiképp, vagy ezt a színházi formát semmiképpen nem engedjük el. Különböző fókuszú előadásokat készítünk, de én mivel szeretjük ezt a formát, ezért azt gondolom, hogy mindig eszünkbe fog jutni, hogy ezt
1: érdemes
2: ezen a nyelven beszélnünk.
1: Az jutott eszembe, hogy én annól szerintem 20 évvel ezelőtt, amikor még nem voltak kimondva, hogy fizikai színház, vagy tudod, nem volt ennek így neve, láttam a Bárkán egy Maladi Pés előadást, amiben a Béres Ilona egy csiga lépcsőn az előadás alatt lesétált, majd felsétált, mint az idő. És szerintem, hát most, ha innen indítjuk, akkor ez régen is volt, és szerintem tehát ez egy kiírthatatlan dolog, mert erről szól szerintem ezekbe az absztrahált gondolatokba, ez a fizikai színhez valószínűleg.
2: Igen, és én azt gondolom, hogy amíg szerintem ez a fogalom nem létezett, mit tudom, a 60-as években akkor is hasonló dolgokat létrehoztak az emberek, csak azt mondták, hogy ez költői előadás, vagy ez egy igazi művész előadás.
1: Alternatív.
2: Igen, valaminek elnevezték akkor is, mert szerintem az igény az mindig ott volt az ilyen típusú gondolkodásra.
0: De ez a forma meg tudja szólítani az E meg az alfa generációt?
1: Hogyne. Szerintem a...
0: Ez nem túl lassú nekik?
1: De nem kell lassúnak lennie. Tehát most két lassú...
0: perc alatt legugolni.
1: Most két lassú példát hoztunk, de szerintem a példák embereit mellettem tud gyors példát is mondani.
2: Igen, hogy ugyanez a karakter nem legugol, hanem körbe táncolja az egész irodát, és némán üvölt, és akkor zenével adjuk az ő hangját mondjuk, beteszünk egy Wagnert, dübörög a Wagner, és a főnöke körül ugrál, és a főnöke mozog lassan, a kirúgott személy pedig egy iszonyatosan tempós koreóval képzeletben 8-ra darabolja a főnöket, és aztán kiterül.
1: Amiről a Peti beszél, az valami olyasmi, hogy a belső gondolatokat, ugye a test, tehát egy ilyen, mint hogy megállna az idő, és kijönne a gondolat.
2: Mint hogy a tájképek működnek, igen. Szóval a kintet,
1: bentet. Képes könyv.
2: Igen. Vagy a versek.
0: Egyébként erre most lehet, hogy ellenmondásba kerülök, de nem lett egyébként nagyobb igény a mindennapokban most, hogy egyre nagyobb divatja van a digitális detoxnak, meg a legyünk jelennek, meg a testtudatosságnak, tehát hogy...
1: Tehát amint ezt valósan gondolják az emberek, tehát nem csak a kitett posztokba látszódik ez, akkor én szerintem borzasztó nagy igény van. Szerintem az embereknek szüksége van a társaságra, mert teljesen elmagányosodtunk a Covid után, tehát azért mindenki fura bezárta magát. Tehát az, hogy együtt legyünk, amit a Peti mondott az elején, együtt legyünk egy térbe, az a legfontosabb. És visszatérve egy picit a fizikai színháznak a létjogosultságára, szerintem ma nehezebben átadható egy veretes szöveg bármi eszköz nélkül, mint bármi más. Tehát én nem hiszem, hogy le lehet kötni egy, tehát engem se lehetett egy Stendhállal lekötni 18 évesen, vagy 17 évesen. Nem tudom, lehet, hogy a Petit le lehetett, engem nem lehetett. Nekem mindig igényem volt arra, hogy mozogjon valami, még akkor is, hogyha nem volt scrollozás.
2: Hát én is másokat olvastam. Nekem csak annyit jutott eszembe, hogy a színház az a jelenlétről szól. Tehát ha úgy gondolja bárki, hogy félretenni a telefonját, és offline lenne egy kicsit, akkor a színház az a legjobb program, amit tudunk javasolni, mert közösen együtt másokkal
1: gyertek
2: jelen lehet lenni. Gyertek színházba.
0: Új tagok is lesznek ebben a... megújult trojkában?
1: Az van, hogy a trojka az mindig olyan társulás volt, amiben bele-bele csatlakoztak. Tehát vagyunk hárman, négyen, igen, egy egészen mozgó, tehát vagyunk hárman, négyen, akik általánosan így fixen benne vagyunk az előadásokba. De így jött be hozzánk a Grillusz Dorka, és aki aktív része, a Balsai Móni, volt nálunk a Csákányi, a Kulka János, a Rezes Judit, Papjanó, tehát nagyon sok ilyen vendégművésszel dolgozunk, és szerintem nálunk ez a tendencia marad. Most az, hogy most ez a Lehel Vilmos, de Tehát, hogy szerintem...
2: De az anyagok kapcsán találkozunk. Igen, szerintem ez egy ilyen... És, hát nagyon nem engedjük el a másik kezét, de alapvetően igen, ahogy a beszélgetés elén is elhozott, ez egy társulás. Tehát... Nem olyan szorosan kapcsolódunk egymáshoz, de soha nem engedjük el egymás kezét, inkább
1: így. Igen, meg nincsen, tehát nincs ez a társulati hangulat, hanem inkább egy ilyen alkotóközösség van, akik így újra és újra egymásra találnak.
2: Ebben
1: és
2: az nyilván... alkotói térben, ami a folyika.
1: Igen.
0: És visszafele is tudna ez működni? Mármint úgy értem, hogy én úgy mondjam érzékelem...
1: Tessék, hogy mondjuk el visszafele.
0: Abszolút, igen, légy szíves
2: az első.
1: Ez...
0: Tehát, hogy a kőszínházból úgy veszem észre, hogy könnyebben kerülnek bele ilyen jellegű független alkotásba, említettétek ugye a Rezes Juditot, meg a Csákányi Esztert is, mint visszafele, mert hogy valahogy abban a független létben olyasmit tapasztalnak meg, és olyasmi művészi nyelvet tapasztalnak meg, amit nehezen tudnak elengedni, átalakítani a kőszínházba. Ezt ti hogy látjátok? Tehát én nekem az a megfigyelésem, hogy sokkal több kőszínházi ember kerül ilyen jellegű csapatokba egy-egy előadás erejéig, mint hogy mondjuk
1: hogy független
0: titeket, kettőtöket lássak az Örkény vagy a Radnóti színpadán, nem tudom, hogy...
1: Ez is sokrétű, mert nem is hívnak, ugye, mert nincs
2: mondjuk
1: pénz.
2: Mondjuk engem pont megnézhetsz az ez vicc volt, nem, hogy ez tény.
1: Tehát ez nagyon ritka.
2: Ez vicc volt tényleg, hogy pont így van, de a kérdés, ez egy nagyon jó kérdés, igen.
0: Szerintem... Nem azt mondtam, hogy egyáltalán
2: igen,
0: nem, hanem
2: hogy kevesebb. Igen, hogy a mozgás visszafele, az tényleg nem is olyan erős. De mondom, amiért, mert a társulati lét van,
1: és nem lehet behívni. Egy
2: csak
1: embert.
2: Úgy egy munkára szerintem egy kicsit más ügy lehet, meg szerintem nem is látunk annyira jól szerintem egy kőszínházi vezetés gondolkodás, tehát valamit én gondolok erről, hogy mit tudom, hogy működhet az Örkény Színháznál, de mit tudom, például azt gondolom, hogy ott egy tényező, hogy ha behívok egy embert, akkor szeretném, hogy a teljes társulat megismerje, hogy ők ugyanolyan bizalomban dolgozzanak ezzel az új emberrel, mint ahogy a megszokott kollégákkal.
1: Igen, általában azért szoktak behívni új embert, hogy a következő évadra esetlegesen leszerződtessék. Szerintem ez így szokott működni, mert igazságtalan a társulat tagjaival, hogy miért hívnak be egy... Érted? Tehát, hogy ez a felosztásban nehéz.
2: Meg egy nagyon bizalmi helyzet van, igen, és ezért fontos, hogy tényleg alaposabban megismerik egymást az alkotók.
0: Még korábbi válaszotoknál jutott ez eszembe, csak most arra sikerült ezt összeraknom, hogy ugye beszéltünk arról, hogy az áprilisi események annyiban változtattak a helyzeten, hogy most itt ültök Budapesten a Tilos Rádió stúdiójában, és nem külföldről beszélgetünk a Zoomon keresztül. Az elmúlt 14 évben, ugye a 14. év, vagy a kezdi a trojkának, bennetek is felmerült, hogy nem csak arról van szó, hogy vagy van trojka, vagy nincs, hanem hogy egyáltalán ti vagytok színészként, vagy nem?
1: Igen. Nem, persze előfordul, de...
2: Beszédes sóhajok voltak. Igen.
1: Szerintem azzal, az, hogy volt a trojka, az mindannyiunknak nagyon-nagyon fontos ilyen téglája volt az életének, de emellett az biztos, hogy ki kellett találjuk, hogy mik az opciók. Tehát, hogy B-opciókat kellett keressünk, és mindenki dolgozik. Tehát a mi társadalmunkban nagyjából mindenki dolgozik a trojka mellett. Tehát ez élhetetlen lenne, ha nem így történne. Nyilván most arra törekszünk, hogy esetlegesen lehessen olyat, hogy mondjuk a trojkából meg lehessen élni, de hát ez még egyelőre egy vágyálom.
2: Meg egy folyamat.
1: Hát meg egy folyamat, persze. Hát ezért dolgozunk.
2: Igen. De például a Covid környékén azt azt gondolom, hogy ez mindenkit megviselt, és a társulat
1: többet. Én éppen terhes voltam, de... Engem szerencsére nem viselt meg.
2: Hát volt egyéb, igen, ami lekössön.
0: Hát igen. Ezt meg tudom erősíteni, hogy...
1: Hát igen, valaki vagy depressziós volt, vagy babát várt. Tehát igen, ez a kettő volt a Covid-ban.
0: És szülés utáni
2: depresszió. És akkor igen, de többen gondolkodtak azon, hogy akkor mit lehet csinálni. Felfedezte magát mindenki egyéb civil munkahelyeken.
0: És mi az, amiért igen mondtatok mégis? Még mindig színészként működtök.
1: olyan társulásban vagyunk benne, szerintem ez nagyon fontos, akikkel szeretünk együtt dolgozni. Tehát ez, ami nekünk van, vagy nem tudom, Peti, hát most én jubát, kriminálisan
2: igen,
1: nézel,
2: igen, de... Igen, mert a jubba jutott eszembe, hogy lehet, hogy egy kő a nyakamban, akkor én ezzel a kővel a nyakamban pusztuljak el. Szóval nem, hát olyan, mint a szerelem, nem tudod elengedni.
1: Szerelem, függőség, tehát elképesztő, igen, hát elég rossz szavak ezek, de
0: függők
1: hogy...
0: Függők vagytok a Független Színházban.
2: Igen. Mert végtelenül szeretjük.
1: Igen, mert akkor a szabadság, igen, amit nem tud semmi más megadni. Tényleg. Tehát, hogy ezt azt, hogy azt csinálunk, amit hát igazából olyanok vagyunk, mint a gyerekek. Tehát azt csinálunk, amit akarunk. Nyilván ennek a következményeit is hordozzuk, de hogy...
2: Igen, viszont ez a szabadság, és ez az öröm, ez azt legalábbis én a részemről azt mondjuk, hogy mindent megér.
1: Igen, szerintem mindenki borzasztó boldog lenne, ha azt csinálhatná, amit mi, de tényleg. Tehát szerintem nem lennének ilyen szomorú
2: tehát
1: emberek,
2: ha így élnek. Amit ő szeret, és tényleg, jó, hát és ennek mondom, lenne egy amit... ilyen civilizált és racionális kerete, tehát hogy a jövőben mutatóan csinálhatod azt egy próbatérben, amit csak szeretnél, az a szabadság, az mindent megér.
1: És azzal, akikkel szereted.
2: Igen.
0: Ebben a strukturális, és ha már akivel szeretnétek, szóval ebben a strukturális, meg fókusz megújulós folyamatban az egykori vezető Sós, vagy egykori jelenlegi vezető Sós Attila is részt
1: Attila
0: vesz.
1: Attila most egy picit hátrébb lépett, inkább így mondanám, tehát hogy ő az alapítónk, ő most teret adott nekünk. Most mi csináljuk ezeknek az adminisztratív, meg mindenféle részeit, ennyiben változott.
2: De ugyanazt a mondatot folytatjuk, a saját szavainkkal kibővítve.
1: Hát egy iskola, igen, vagy egy gondolatot viszont tovább.
0: Ő mentorként sem, tehát a háttérből sem, ha figyeli, hanem most megnézi, szerintem, hogy mit csináltok.
2: Igen, vagy nem tudom, azt gondoltuk, hogy jelenleg jobb úgy pihenni, hogy hát az ember tényleg pihenhet, és nem hívjuk föl 400 telefonnál, hogy azért mégiscsak, hogy ha most nem foglalkozol vele, akkor mégiscsak foglalkoz vele.
1: Bármi, ha olyan dolog lenne, hogy fel kell hívni Attilát, akkor fel
2: de
1: tudjuk
2: persze,
1: hívni. Tehát van,
2: vagyunk vele, de...
1: mindig felajánlja mindenét, teljes szellemét, meg tehát ebben benne van, de hogy ő most hagy minket. Tehát felnőttek vagyunk, ugyanaz képviselők is bizalommal továbbat tesz nekünk most ebbe a pillanatba. De hát nincs semmi kizárva, nincs semmit, mindenki. Meglátjuk, merre fele megyünk tovább.
0: És ez a merre fele megyünk tovább, ez ennek vannak ilyen pillérei most a következő évadban, hogy tudtok beszélni, hogy vannak-e.
1: Hát ami most az első,
0: tervek?
1: Ami konkrét, amiről tudok beszélni, vagy tudunk beszélni, az, hogy szeptember 6-án vasárnap, délután 3-tól csinálunk egy Trojka Brunch and Art nevű rendezvényt, ami az évadnyitó rendezvényünk. Ez egy ilyen összművészeti, nem akarom többször kimondani a rendezvény szót, de az lesz.
2: Happening. Egy olyan különleges esemény. Performance-ok is lesznek, de ez egy tényleg egy olyan esemény, ahol ez egy ilyen laza együttlét művészettel, gasztronómiával, és hát igazából találkozás fókuszával együtt töltünk egy közös délutánt az érdeklődőkkel, amire minden kedves hallgatót nagy szeretettel várunk.
1: Ez a textilgyárba lesz, mert utána ott fogunk játszani is előadást, tehát ez egy ilyen szép megalapozása ennek a dolognak, és ez igazából arról szól, amire mi most törekszünk, hogy ez az artist business be tudjon kerülni. Tehát egyszerűen, hogy ez a mecenatúra program, ami másik országokban létezik, az egyszerűen Magyarországon is kicsit élhetővé váljon. Tehát, hogy ez nem divat, de pedig szerintem fontos, hogy az üzleti szféra és a művészeti szféra valahogy össze tudjon érni. Mert hogy máshogy mi jelen pillanatban például nem tudunk létrehozni előadást, ha csak nem valaki segít nekünk, és anyagi forrásokat biztosít, nyilván ezeknek vannak, nem tudom, tehát igen, mi is tudunk, tehát hogy...
2: Tehát ez az előnye megvan, igen. Hogy hogy úgymond a gyártás és úgymond a művészek találkoznak egy közös platformon, annak csak előnyei vannak. A programról mondjunk egy-két szót esetleg, Dóra, hogy
1: igen, mindenképpen úgy néz ki a programsorozat, hogy kiállítással kezdünk. A Peti is, meg én is foglalkozunk rajzzal, meg képzőművészettel, és becsatlakozik hozzánk a Sárközi Évi, aki, tehát ezeket felajánljuk, ezeket a képeinket esetleges megvételre, illetve a Peti a Kulka Jánossal, élőben festeni fogja egymást, és ezeket is felajánljuk a program, ez az egyik ez program. Az első, utána lesz egy pódiumbeszélgetés, tehát valami hasonló, mint mondtam, ami most veled történik, csak ez élőbe és egy társulati szinten, de egy kicsit kinyitni ezt a témát, hogy milyen ma trojkásnak lenni, milyen a függetlennek lenni.
2: Igen. Szóval lesz ez a pódiumbeszélgetés, igen. Illetve zenével zárjuk.
1: Ugye igen, és csinálunk program. Egy mini koncertet, amiben trojkás színészek, illetve barátaink jönnek zenélni. Vavra Bence, Ember Márk, Simon Kornél, Grillus Dorka, már csak én neveket mondok, amiből senki nem tudja, hogy ki az. Marci Pisti. Szóval ilyesmik lesznek. Szóval igen, igen, ilyenekkel készülünk, és ennek az egésznek az a lényeg, hogy most a gasztroszínház, ezt most erről is kéne beszélünk.
2: Ez is egy fontos gondolat.
1: Ők álltak mögénk, mint gazdasági, meg mindenféle, tehát egy picit mentorálnak minket, vagy ez hogy lehet jól szépen
2: mondani. Hát összeolvadt a két társulat a gyártás és a menedzsment szempontjából, illetve a két társulatnak van ilyen művészi kapcsolata is egymással. Több személy is fedésben van a társulatban. Tehát aki a gasztroszínház...
1: Mint például a Bárnai Péter.
2: Mint például jó magam, de Boncsér Sárát is tudnám említeni, aki a gasztroszínház színésze, és még én emlékszem, hogy ő tanított játszott. Engem improzni, és játszott is velünk, még jó pár évvel ezelőtt. Tehát van személyi fedés, művészeti célokban is van átfedés, és így struktúrálisan ez a két társulás összeolvadt a kölcsönös... nem tudom, prosperálás irányába.
1: Hát tanítjuk egymást mindenféle dolgokra, tehát ők értenek jól a gazdasági részéhez, amihez mi nem értünk. Tehát, hogy ilyen, és pont az, amire akarjuk építeni, hogy az art is business, az egy működőképes volt. Tehát nyilván ilyen programsorozat létezik is Magyarországon, csak használni is kell.
2: És ez nem a semmiből jött, ha még egy mondatot megengedtek, hogy ahogyan a Trojka Színház létrejött, a gasztroszínház is nagyon hasonlóan jött létre. Két barátommal, Bata Évával és Árosi Gáborral ugyanúgy így ültünk, hogy

0: hogy mi is olyan szerintük művészi értéket képviselünk, aminek van igény, amire van igény, és...
1: Lehet, hogy ennek a minősége hullámzó, tehát váltakozó, vagy éppen, tehát, hogy szerintem nem mind, tehát nem, tud, nem látok rá minden társulatra, de azt gondolom, hogy az, hogy mennyit kell annak a társulatnak éppen belepakolni a promócióba, azt hiszem hónapról hónapra változik a néző igények szerint.
0: Igen.
1: Évad vége van, május, akkor már nehezebb behozni a nézőt, stb. Ezek alapján
0: értetem,
1: azt gondolom,
0: hogy... Sajátom, hogy ilyen praktikus dolgokról beszélsz.
1: Igen,
0: értetem.
1: Igen. Tehát, hogy... Ja.
2: De hogy ez gyakorlatilag egy kulcs lehet, nem, hogy most a független széna újra gondolja val magát. Tehát, hogy ne feltétlenül csak az állami apparátus tervezze újra ezt az egész finanszírozást, hanem a területnek a tagjainak is újra kell gondolnia.
0: Igen, szerintem ez egy fontos tanulópénz nekünk az elmúlt évekből, hogy azért, hogy valami létezhessen, azért tenni kell, és nem érdemes várni a sült galambot egy pályázattal, hogy az így megérkezzen, és akkor van pályázat, nincs pályázat, hanem az, hogy azok, akik társulnak, azok menjenek előre szépen lassan, és küzdjék ki maguknak a saját utat, ahogy tehát már azért párral megcsinálták. Szerintem ez a független szférának szerintem az útja, és amúgy a filmnek is én azt látom, hogy nagyon sok filmes projekt működik így, és ismerek olyat is, ahol nagy cégek álltak be, és akkor az a kohézió, hogy valaki a reklámot csinálja, és ezért kap pénzt, és akkor utána jöhet a film.
1: Tehát... Szerintem ez nézői oldalról is nagyon jó. Ha neked tetszik egy alkotó,
0: igen,
1: akkor nem tudom, hát
0: és van lehetőséget, van, akkor támogasd.
1: Akkor támogatod, de szerintem ez egy nagyon jó érzés, tudod, hogy mint ha megnézel egy filmet, és kiírják azt, hogy készítünk második részt, ha te szeretnéd. És ezek az emberek, akik mit tudom, szívügyüknek tekintik, számukra fontos ez az alkotás, akkor az ő erejük, az ő mit tudom, igen, kis adományuk létre tud hozni egy egészen nagy művészeti produkciót, amit egy kicsit így talán jobban a sajátjának érezhet, mert tudja azt, hogy ebben én is részt vettem, hogy ez legyen.
0: Igen, ez is egy közösségi élmény.
1: Igen, szerintem.
0: Tehát nyilván ezért hívja a közösségi finanszírozásnak. Tehát nem
1: de hogy szerintem ez egy nagyon jó érzés.
0: Igen, ez egy fontos.
2: Nagyjából erről beszélgettünk a közel egy órában, de mégis összefoglalóként, zárásként hadd tegyem fel ezt a kérdést, hogy akkor mi lehet most a jövőben a trojka?
1: Phoenix madár.
2: Köszönöm szépen.
1: Hát ő új, tehát hogy most az évad első felében, amit biztosan tudunk, hogy új helyszíneken fogunk játszani, tehát felújító próbák, illetve téradaptációs próbák várnak ránk. Reméljük, hogy sok nézőre eljutunk, és az évad második felére tervezünk új bemutatót, vagy új anyagot létrehozni. Tehát igazából a hasonló struktúrával, vagy ugyanazzal a szellemmel új anyagokat fogunk létrehozni. Ez vár a Trojka Színházi Társulásra, és reméljük a nézőknek pedig sok jó előadást tudunk vinni.
2: Igen, Phoenix madár teljesen.
0: Igen, egyszerűen kellett volna elmondani, a többit pedig.
2: Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk erről. Köszönöm szépen Nagy Dórának és Bárnai Péternek a beszélgetést. Hát nektek pedig azt ajánlom, hogy úgy amúgy független színházat is nézetek, de akkor csekkoljátok, hogy ez a megújult logójú trojka, ez mit is tud a régi eszközökkel, új témakörökkel dolgozva, mit fog létrehozni új helyszíneken, szóval nézzétek a Facebook oldalt első körben.
0: Instagram, Facebook.
2: Insta, a Facebookot, hogy hova érdemes menni. Én biztos, hogy ott leszek, amint a gyermekem engedi. És hát két hét múlva pedig a két lámpás blog szerkesztői hozzák, Molnár Zoltán és Ritter Márti hozzák az újabb barátjukat, a kis portré interjúkkal, úgyhogy nektek meg gyönyörű szép utolsó augusztusi vasárnapot, és kitartást mindenkinek a szeptemberre. Sziasztok!
0: Hajrá!
1: Sziasztok, hajrá!

Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattok a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

Tilos Rádió 90.3, benne pedig elkezdődik a szongóra, két hetente 5 és 6 között. Sziasztok, kedves rádióhallgatók, én Kölyök vagyok. A következő egy órába zenélünk, illetve egy fontos üzenetet szeretnék átadni, amit szongoró Fatime a lelkemre kötött, hogy mindenképpen említsem meg, hogy egy nagyon fontos párbeszédet kezdett el folytatni a zenei és kulturális közéletben itt Magyarországon, ami arról szól, hogy hogyan beszéljünk az afrikai zenei hagyományokról, és milyen felelőssége van ebben egy kulturális intézménynek is. A történet az úgy kezdődik, hogy Fati az most nagyon beleásta magát Afrika történetébe, illetve afrikai megítélése, Afrika kultúrájának megítélése napjainkban. Nagyon fontos gondolatokat osztott meg. Ezeket érdemes írásban követni a Facebook oldalán. Úgyhogy mindenkit arra búzdítok, hogy keressen rá a Facebookon szongoró Fatime oldalára, és kövesse gondolatait. Most ez például írásban folytatja a Magyar Zeneházával. Olvassátok el mindenképpen, még visszatérek rá a műsorban még egyszer, de addig is hallgassunk a világ minden tájáról afrikai és más zenéket napjainkból, illetve néhány évtizeddel korábbanról, tehát szongóra következő egy órában itt a Tiloson.

0: Tilos Rádió, benne pedig ez volt a Szongóra, még egy vagy két felvételt meghallgatunk, és ahogy a műsor elején is mondtam, kérlek, keressetek rá Facebookon Szongoró Fatime oldalára, ahol egy fontos szakmai párbeszédet folytat a zenei és kulturális közéletben, ami arról szól, hogy hogyan beszéljünk az afrikai zenei hagyományokról, milyen felelőssége van ebben egy kulturális intézménynek, illetve úgy napjainkban milyen párbeszédet, illetve hogyan is beszéljünk Afrikáról, illetve az Afrika kultúrájáról. Tehát Szongoró Fatime Facebook oldalán mindez írásban folytatódik. Remélem a következő hetekben élőbe is, vagy legalábbis felvételről bejelentkezik, ahol egy kicsit megosztja jobban gondolatait, hogy hova jutott. Úgyhogy nagyon várom, Fati, a beküldött hangzóanyagaidat, addig pedig majd fogunk zenélni. Találkozunk majd két hét múlva, ugyanígy így, itt a Tilos frekvencián, 5 és 6 között én maradok kölyök. Nektek nagyon jó rádióhallgatást kívánok, utána pedig következik majd az eredeti helyzet. Sziasztok!
1: Where I come from, I had to run from.

Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, így csiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

0: Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, így csiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.
1: Marék Veronika, Harcsa Bajusz kapitány. Harcsa Bajusz kapitánynak olyan hosszú és olyan kunkori bajusza volt, mint egy öreg harcsának. Büszke is volt rá, csak azért búsult, mert nem volt hajója. Miféle hajós kapitány az, akinek nincsen hajója? Bánatosan üldögélt a tengerpartján, és hallgatta a hullámok csapkodását. Rá akar gyújtani egy szivarra, de egyet sem talált a zsebében. Bedobott volna egy kavicsot a vízbe, de kavicsot sem talált.
2: 1000 fóka. A szivarom elfogyott, de a kavicsok csak nem fogytak el.
1: Azzal felugrott, és elindult a tengerparton, hogy kavicsot keressen. Ment, ment, erősen nézett a lába elé, és egyszerre csak nekiütközött valaminek.
2: Bocsánat.
1: Morogta, aztán felnézett. És vajon mit látott? Egy elhagyott hajót. Ott feküdt a tengerparton, fél oldalára dőlve. Úgy látszott, nem kell már senkinek. A kapitány szíve megdobbant. Hiszen ezt meg lehet csinálni. Felállította a hajót, és jól megnézte.
2: Te leszel a híres, nevezetes szágúidókacsa, de lássunk munkához.
1: Először is árbócot tűzött a hajó derekába. Vitorlát feszített rá, s az árbóc végébe zászlócskát tett. A hajó orrába kötelet kötött, hogy ki tudjon kötni, a végébe meg egy vasmacskát, hogy le tudjon horgonyozni, ha kell. Mentőövet is tett a hajóba. Kész a vitorlás! A kapitány vízre tolta a száguldó kacsát. Büszkén ringatózott a hajó a hullámos tengeren.
2: Indulhatunk, 1000 az már a gyar. De hová? Merre menjünk?
1: A kapitány körülnézett. Meg is látott egy nagy csomag színes ceruzát. Az volt ráírva. A tenger túlsó partjára.
2: Elviszem a színes ceruzákat.
1: Azzal berakodott a hajóba, vett 3 csomag szivart, és kiadta a parancsot önmagának.
2: Indulás!
1: Nagyot fújt a vitorlába a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elindult. A kapitány pedig dörbögni kezdett jókedvében.
2: Hangom, mint a mackó hangja, bajszom, mint a harcsa bajsza. Hintáztatnak a habok, harcsa bajusz én vagyok.
1: Alig ért a dalocska végére, már is egy szigethez érkezett. Kikötött és kiszállt. Nem látott sehol senkit. Egyszerre csak furcsa hang ütötte meg a fülét. Pityerget valaki. Hogy kicsoda? Egy elefánt. Igen, ott ült, és pityergett.
2: Nem szégyelled magad? Ekkora nagy elefánt, és bőg.
1: Mordult rá a kapitány.
2: Mi bajod van?
3: Gyere, játszál velem!
1: Zokogta az elefánt.
3: Olyan egyedül vagyok! Mindig unatkozom.
2: No akkor hagyd abba a sírást, mert én itt vagyok. Játszom veled egy kicsit.
1: Azzal játszani kezdtek. Bujócskáztak, fogócskáztak, birkóztak. A kapitány még lovagolt is az elefánt hátán. Aztán leszállt róla, és azt mondta.
2: No, elefántom, én most már elmegyek. Dolgom van.
1: Az elefánt elpityeredett.
3: Ne menj el! Ne menj el! Játszunk még!
2: Nem lehet. Sietnem kell tovább. Máskor is meglátogatlak. Száguldó kacsa, indulás!
1: De a hajó nem mozdult. A kapitány hátra nézett. Meglátta, hogy az elefánt az ormányával jó erősen megfogta a hajót.
2: Ezer rozmágyar, engedd el a hajót!
1: Kiabált a kapitány.
3: Én is veled megyek!
1: Mondta az elefánt, és hopp, beugrott a hajóba. A hajó megbillent, és a ceruzák mind kiszóródtak belőle. Az elefánt bánatosan kimászott a hajóból, és kezdte kihalászni a vízből a ceruzákat.
2: Azért mondom,
4: mormogott harcsabajusz kapitány.
2: Elefánt nem fél ezen a kis hajón. No, add már ide a ceruzákat, és megyek.
1: De az elefánt csodálkozva nézegetni kezdte a ceruzákat.
3: Mi ez? Megenni? Nem lehet. Csak kapogni tudok vele.
2: Ide néz, te buta. Itt egy darab papíros. Rajzolj rá valamit.
1: Az elefánt húzott egy vonalat, és elmerülten nézte. Aztán húzott még egyet. Aztán rajzolt egy kört, és rá egy kacskaringót. Ez harcsabajusz kapitány képe. Elégedetten bámulta, aztán rajzolt tovább. Meg se hallotta, hogy a kapitány elbúcsúzott tőle.
2: Nem bánom, maradjon a tied, az az egy ceruza. Nem sokára újra eljövök.
1: A száguldó kacsa végre elvitorlázott. Siklott a habzó tengeren, s hamar megérkezett a tenger túlsó partjára. A kapitány kirakodott a hajóból, aztán elment vásárolni. Egy dobozzal jött vissza a kikötőbe. A dobozt betette a hajóba, és kiadta a parancsot.
2: Most aztán rajta száguldó kacsa, irány a búbánatos elefánt.
1: S röpült a hajó a vízen, vissza a szigetre. Harcsabajusz kapitány kiszállt és körülnézett. Most nem látott senkit. Csak egy hangot hallott.

0: Most meg miért sírsz, elefánt? Hiszen van papírosod, ceruzád rajzolhatsz, amennyit akarsz.
1: Azért sírok, mert nincs akinek megmutassam, hogy mit rajzoltam. Ide nézz, ez itt egy párna.
0: Várj, elefánt, itt van ez a doboz. Neked hoztam ajándékba. Bonts ki, én meg sietek tovább.
2: A kapitány a hajóba szállt. Nagyot fújt a sós tengeri szél, és a száguldókacsa elsuhant a szigettől. Az elefánt észre sem vette, mert a dobozra figyelt.
1: Ez meg mi a csuda?
2: Rázogatni kezdte, de a doboz morogni kezdett. Az elefánt megijedt, és elbújt a bokor mögé. Lassan újra előmerészkedett, és óvatosan kinyitotta a dobozt. És mi volt benne? Se nem bálna, se nem cápa, nem szamár, nem madár, nem is gyík, nem is csík, hanem egy nagy fülű, gombaszemű, kicsi elefánt. Ezt hozta neki ajándékba a kapitány, hogy ne legyen többet egyedül. Az elefánt úgy megörült a kölyök elefántnak, hogy ugrándozni kezdett körbe-körbe a szigeten. Amikor kifáradt, elővette a papírost és a ceruzát, a földre hasalt, és magyarázni kezdte a pici elefántnak.
1: Látod? Ez itt Harcsabajusz kapitány. Ez a hajója. Ez egy bálna. Ez meg egy cápa.
2: Az apró elefánt pedig lelkesen hallgatta, és hallgatja ma is, ha csak meg nem unták, és nem kezdtek el játszani. Harcsabajusz kapitány a kikötőben elővett egy hosszú-hosszú szivart, rágyújtott, és azt mondta.
0: Látod, száguldókacsa, mától fogva nincs búgálmatos elefánt.

0: Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú parasztember, annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer oda ment egy szép fiatal legény háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal. Borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkodott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki egy kisfia, annak ő vesz egy kis ködmönt a vásárban, a fiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kis ködmön? Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra és ott sírt. Már odafönt nem győzték várni, leküldte át az ember a feleségét is.
1: Ugyan anyjuk, eredj már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincébe? Tán a bort folyatta el, azért nem mer följönni, mi?
0: Lement az asszony, látja, hogy ott sír a leánya az ászokon.
2: Téged meg mi lehet, hogy oly keservesen sírdogálsz?
3: Ahogy ne sírnék, édesanyám, mikor így, meg így elgondoltam a jövendőbeli állapotomat.
0: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a lánya mellé, ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
1: Ennyi szedte vette, már bizonyosan a bort folyatták-e? Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
0: Lement az ember is. Még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi a bajuk akadt.
1: Hát ti mit sírtok, Lítok? Mi bajotok esett ilyen hirtelen?
2: Jó, kedves apjukom, ahogy ne sírnák, rínák, mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
0: Itt elbeszéltek neki mindent, úgy annyira elkeserítették, hogy az is középük ült és segített nekik a sírásban.

0: A kérdése győzte őket tovább várni, kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírhatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűen nevetett.
1: Ilyen bolond embereket nem láttam, hanem most elindulok, addig megyek, még három ilyen bolondra nem akadok, mint kétek. Hárman. Aztán, ha akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kétek lányát, ha az Isten is úgy akarja.
0: Elindult a legény. Azokat ott hagyta a pincében, sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán mendegélt hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb megy hozzá, megszólítja.
1: Hát két agyafi, mit csinál azzal a dióval?
2: Én bizony nagy munkában vagyok. Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon feltaszít.
1: Hát majd felszállítom. Majd felszállítom én,
0: mondta a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt meg is kapta a 100 forintot, tovább is ment vele.
1: No, akadtam már egy bolondra.
0: Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, az a hol kiszaladt, hol be, egy olyan házba, amelynek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtaja. Oda megy hozzá, megszólítja.
1: Jó napot, adjon Isten, földi! Hát miben fárad az iked?
2: Fogadj Isten, atyafi! Hát bíz én, tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét, csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom be a világosságot teknővel, látja kent. Most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
1: No. Majd világossá teszem én,
0: mondja a legény. Elővette egy fejszét, vágott a házon két ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos is lett a ház. A legény meg is kapta a 100 forintot, azzal ezt is ott hagyta.
1: No, akadtam már második bolondra is.
0: Megint mendegélt. Talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény.
1: Hát, Ken, néném asszony, mit csinál?
3: Bizén, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogy a szertes éjjel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy se tudom aládugni, mert ha egyik felől bedugom, a másik felől kidúvik. Addig is 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit is tegyek felől.
1: Én nem mondom, sose dugdossa kend azokat a csirkéket a kotló alá, majd ha a kotló héját lát, dugdossás nélkül is maga alá veszi őket.
0: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak, mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot. Az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
1: No, hála Istennek, megtaláltam mind a 3 bolondot.
0: Ezt gondolta a legény. Mielőtt hazatért, mindjárt elkendőzte a leányt. 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiú, vettek is neki ködmönt a vásárba, hanem azért a káposztáskő az nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Csukás István, Oriza Triznyák nyomoz. Az egész úgy kezdődött, hogy Mér Móra Kandúr vett egy zacskó pattogatott kukoricát. Majd szólt a rágcsáta, de nem nagyon ízlett neki. Kisétált a parkba, és nézte, hová szórhatná. Csak hogy ebben a parkban rend volt és tisztaság. A rendre és a tisztaságra a szigorú parkőr Riminyák bácsi vigyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges botja. Mér Mór meglátott a fán egy fészket. Elvigyorodott. Felmászott a fára, és a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta. Azután leült, az acskót kisimította és nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. Az acskó ugyanis egy újságoldalból készült. Egyszer csak nagyon izgatott lett, ezt olvasta.
1: Eltűnt egy értékes festmény a múzeumból.
2: Óriás jutalom a megtalálónak.
0: Mér Müller merengett.
2: Mi lehet az az óriási jutalom? Egy óriási szelkolbász? Vagy egy óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lényeg, hogy óriási! És hogy jutalom!
0: Nagy csivitelés meg fecsegés zavarta meg a merengésben. Megérkeztek a fészek lakói, vidáman eszegették a pattogatott kukoricát. Közben fecsegtek, csipogtak és mirmúra mutogattak. Három seregély volt, három szófacsaró seregély.
3: Mi? Egy macska, kacska, locska, rocska.
4: Orvaszomorvaszomorszorvó.
3: Nem láttad, hogy kihozta a kukoricát? Írókocát, kukacicát.
5: Én hoztam. Ízlik? Ajándék.
3: Köszönjük! Jön köszük! Köszük jön!
0: Mér Mór megrázta a fejét, mert már zúgott a sok össze-vissza beszédtől. Meg is kérdezte a seregélyektől.
5: Nem tudtok rendesen beszélni?
3: Nem tudunk! Az a helyzet, hogy túl gyorsan vág az eszünk, és túl gyorsan pereg a nyelvünk, és nincs türelmünk rendesen beszédhez.
0: Mér Mór gyorsan elbúcsúzott a seregélyektől.
1: Ha tovább hallgatom őket, teljesen összezavarnak.
0: Morogta. Átvágott a parkon, elköszönt Riminyák bácsitól, aki biccentett a fejével.
1: Felkeresem inkább Oriza Triznyákot, és megbeszélem vele az eltűnt festményt.
0: Oriza Triznyák egy gyönyörű női szalmakalapban lakott. Mér Mór puha léptekkel közeledett felé, és elvigyorodott, amikor meghallotta az egészséges horkolást, majd finom krákogással költögetni kezdte.
6: Ki az? Mi az? Ja, te vagy az. Várj, kiásítozom magam. Na, elég volt. Mit akarsz?
0: Mér Mór az orra alá dugta az újságdarabot.
1: Olvasd! Elveszett egy festmény, és óriási a jutalom! Lehet, hogy egy óriási kolbász, vagy egy óriási hordó tej!
0: Oriza Triznyák azonnal felébredt.
6: Kolbász? Tej? Hol van? Még nem reggeliztem.
0: Aztán legyintett.
6: Átveszem a parancsnokságot. A reggeli ráér, illetve majd útközben megreggelizünk. Nézzük meg a helyszínt, vagyis a festmény helyét. Beszólunk téglagyári megállónak, a mosolygós kutyának is.
0: A múzeumban megmutatták nekik a festmény helyét. Elég kicsi lehetett, de biztosan nagyon értékes.
6: És mit ábrázolt?
7: Egy szép nagy kerek sajtot.
0: Felelte az igazgató. Téglagyári megálló minden esetre körbe szimatolt, és jól megszagolta a falat is, ahol a festmény lógott. Mér Mór mormogott.
1: Sajt, sajt, valami dereng a fejemben. Csak még nem tudom, hogy mi.
0: Parkba mentek, haditanácsot tartottak.
6: Három helyen kell keresni. A földön, a levegőben és a föld alatt. A földön mi fogjuk keresni.
1: És a levegőben?
0: Kérdezte Mér Mór, majd felragyogott a képe.
1: A szófacsaró seregélyek! Ha, majd ők keresik a levegőben!
8: A, és a föld alatt?
0: Kérdezte a téglagyári megálló, de Oriza Triznyák rögtön rávágta.
6: Az estalakú giliszta!
0: Először a szófacsaró seregélyekkel beszéltek.
1: Nézzetek körül a levegőben, hogy kinek van sajtot ábrázoló festménye. Világos?
3: Világos! Világos! Fágosli!
6: Keresd meg, és hozd ide az estalakú gilisztát!
0: Téglagyári megálló elügetett, nem sokára jött is vissza szájában egy furujával.
8: Itt van ebben alszik, fúj bele!
0: Oriza Triznyák belefújt.
9: Hamis!
0: Dugta ki az egyik lyukon a fejét az S alakú giliszta.
9: Mit fújkálsz, a bot füled van? És különben is, mit akartok? Furujázni? Ez az én lakásom.
6: Nem furujázni, nyomozni. Neked a föld alatt kell nyomozni.
9: Akkor rajta.
0: Mondta az S alakú giliszta, és eltűnt a földben.
6: De még azt sem tudod, hogy mit kell keresni.
0: Kiáltott utána Orizatűznyák, és amikor az S alakú giliszta kidugta a fejét, gyorsan elhadarta.
6: Egy festményt, amely sajtot ábrázol.
0: A seregélyek először egy kéményseprőt foggattak ki.
3: Föltehetünk egy keresztkérdést? Nem látott itt egy sajtot?
0: A kéményseprő erősen gondolkozott, aztán kibökte.

0: de adhatok egy jó tanácsot. Legjobb az egyenes út.
1: Másodszor egy kútásóval találkozott.
2: Nem látott egy festményt sajttal?
3: Eddig még nem, de lehet, hogy lejjebb van. Várj, ások tovább. Víz, víz, éljen!
2: Víz van, sajt nincs.
1: Harmadszor egy csatornatisztítót kérdezett meg, aki így felelt.
4: Egy festményt, meg egy sajtot? Nem láttam egyiket se.
1: Az S alakú giliszta elszomorodott. Úgy látszik, nincs a föld alatt. Orizatriznyák kiadta a parancsot a kutyának.
5: Rajta, szimatolj!
1: Tégragyári megálló szimatolva elindult, a két nyomozó pedig izgatottan követte.
6: Ráj, erősödik a sajtszag, utánam!
1: Bementek egy tejboltba, ahol rengeteg sajt volt.
7: Mi tetszik?
1: Kérdezte a boltos. Orizatriznyák dünnyögött a bajusza alatt.
5: Nyomozók vagyunk, egy festményt keresünk.
7: Festmény nincs, ez tejbolt. Azon kívül mit kértek?
5: Semmit, nincs pénzünk.
7: Akkor ne tartsátok fel a forgalmat.
1: Orizatriznyák töprengett az utcán.
5: A szimat nem elég. Elő kell venni a logikát.
8: Vedd elő! Még úgy sem láttam, hogy az soha. Milyen lehet? Gömbölyű? Négyszögletes?
5: Buta vagy! A logika nem látszik. Az itt van a fejemben. Másképpen észnek is hívják. Na, most a logika azt súgja, hogy kétfelé kell osztani a világot. Kik szeretik a sajtot, és kik nem.
9: Sajtot mindenki szereti. Például én.
1: De Orizatriznyák tovább erősködött.
5: Szereted, szereted. De ki szereti annyira, hogy még lopni is képes érte. Meg rabolni. Ezt hogyan tudjuk meg? De várjatok, van egy ötletem.
1: Kölcsönkértek egy bazárostól egy gipszből öntött műsajtot. Kitették az útra a legforgalmasabb helyen. Aztán elbújtak egy kukabödön mögé, és onnan leskelődtek. Jött egy gyerek, belerúgott a műsajtba, és bicegve, dühöngve tovább ment. Jött egy tűzoltó, peckesen. Megbotlott a műsajtban, hasra esett. Ők létrázva tovább ment. Jött egy kutya, megszagolta. Fintorogva tovább ment. Jött egy egér, izgatott lett, és mohón nagyot harapott a műsajtba.
5: Utána! Ez a forró nyom!
1: Kiáltotta Orizatriznyák, és a hóna alá kapta a műsajtot. Rohantak, loholtak, ügettek a fokhias egér után. Átvágtattak egy csoport óvodáson, egy esküvői meneten, és egy köcsögárus kocsiján. A fokhias egér leszaladt a pincébe, a nyomozók utána. A pincében ott lógott a sajtot ábrázoló festmény.
8: Aha! Nekem végig így derengett a fejemben, hogy az egerek nagyon szeretik a sajtot, de hát a nyomozás meg a logika az egészen más.
1: Téglagyári megálló megszagolta a képet.
6: Ez az!
1: Orizatriznyák levette a falról a bűnyélet.
5: Visszavisszük!
1: Az egerek siránkozva előbújtak.
10: Menj, menj,
6: csak ránéztünk! Összefutott a nyál a szánkban!
5: Tessék, itt a műsajt, ebben gyönyörködjetek. Csak nem kell beleharapni, mert kitörik a fogatok. Ez már úgyis össze-vissza van harapdálva, így nem vihetjük vissza.
1: A múzeumban nagy örömmel fogadták a nyomozókat. Még az igazgató is gratulált.
11: Hogyan találtátok meg? Logikával? Helyes. Akkor most következik az óriási jutalom, Fügés néni. Adja nekik a jutalmat.
1: A büfés néni sóhajtva adta a büfé kulcsát.
12: Tessék! Egyetek, amennyi belétek fér, én nézni se bírom.
1: Nem baj, nézés nélkül is megittak, megettek mindent. A tortára bánaszörpel kocintottak. Ami meg megmaradt, összecsomagolták a szófacsaró seregélyeknek és az S alakú gilisztának. Orizatriznyák még visszaszólt a kapuból.
5: Ha máskor lesz valami nyomozni való, csak tessék szólni, nekünk van logikánk.

0: Mafia. We ride, we ride.
1: One, two, one, two. Oh, yeah.

A Tilos Rádió Nóvég műsorának hírei következnek. Ha belegondol az ember otomajosi hide munkásságába, szinte minden napra jut valamilyen vele kapcsolatos esemény. Augusztus 18-án és 19-én a neves szaxofonos és zeneszerző Darius Jones, valamint a besorolhatatlan gitáros lemezlovas és zeneszerző otomajosi hide új projektje, a Darius Jones és Otomo Yoshide Quintet adott koncertet a londoni Café Ottóban. Az öttagú együttes tagjai Darius Jones alt szaxofon, Otomo Yoshide gitár, Nick Dunston nagybőgő, Gerald Clever és Yasuhiro Yoshigaki dobok. Pár nappal később augusztus 22-én a Quintet az augusztus 20-a és 23-a között megrendezett 46. Szárfeldeni Jazz Fesztiválon lépett fel. Otomo Yoshide szeptemberben Tokióban különböző zenészekkel ad koncertet. 10-én a Kurástra volt a formációval játszik. Az együttes tagjai Shinobu Kawai, basszusgitár, Otomo Yoshide gitár és Itoken dobok. Vendégzenész Kera ének. 24-én Masayaki Hayashi japán zongorista zeneszerzővel játszik duóban. 25-én az Amsterdamban élő dél-koreai Sun Mi-hung dobossal lép fel, aki a Sun Mi-hung kvintetjével a 2017-es Getsko nemzetközi jazzverseny második díja,

kapták, és a 2018-as Holland Jazz verseny győztese volt. 2026. október 17-e és 2027. március 1-e között a Yamaguchi Center for Arts and Media, röviden ICAM-ben rendezik meg Otomo Yoshide és az ICAM nagyszabású kiállítását, mely 18 év után újra az improvizáció témáját járja körül. A négy különböző művészet is egy helyi lakossal közösen létrehozott projektben, hanginstalláció keretében az improvizáció témáját járják körül. Ha már Otomo Yoshihidénél tartunk, júliusban az osztrák Trost Recordsnál CD jelent meg az Otomo Yoshide és Kei Matsumaru duo Shutsumin című lemeze. Kei Matsumaru 1995-ben született japán szaxofonos. Pápa Új-Guinea egy 1500 méterrel a tengerszint felett fekvő, körülbelül 400 lakosú falujában nőtt fel, ahol autodidakta módon tanult meg szaxofonozni. Itt végezte el a középiskolát, és ezután Japánba költözött vissza, és azóta főként Tokió környékén ad különböző koncerteket. A lemez a 2024. április 13-án a tokiói Shinjuku Pit Inn-ben tartott koncertanyagát tartalmazza. A No Wave híreit hallottátok.

Pat Thomas 1960. július 27-én Oxfordban született, brit kísérleti zenét játszó zongorista. 8 éves korában kezdte el klasszikus zongora tanulmányait, majd Vlado Valentino Liberace hangszereinek hatására 16 évesen jazz kezdett játszani. Azóta egy teljesen egyedi stílust fejlesztett ki, amely egyaránt magában foglalja az improvizációt, a jazz és az új zenét. 1990-91-ben játszott Derek Bailey-vel a Bailey szervezte Company Weekend, valamint 1997-ben Derek Bailey-vel és Steve Noble-vel közösen vették fel az End című lemezt, majd 2003-ban már End néven jelent meg Barbarian című albumuk. Játszott Tony Axley kvartettjével és a Celebration Orchestrával, 1993-ban pedig Lolkoxillal vették fel Halim című duó lemezüket. Játszott Budapesten a Szünetjel Fesztiválon is. 1997-ben jelent meg első, saját New Jazz Jungle nevű együttesének Remembering című albuma. 2014-ben elnyerte a Paul Hamlin Alapítvány művészeti díját. Számtalan formációval adott koncertet, vett fel lemezeket. Többek között a London Improviser Orchestrával, a Gail Brand, Mark Sanders, Pat Thomas Phil Darrant alkotta lanzsal, az öt tagú Ebau csoporttal, a Circuit Electroacoustic Ensemble, rövidebben Circuit-tal, a Pat Thomas Filmington Dave Tucker Roger Turner alkotta Scatterrel. Saját együttes az Izme, amelynek tagjai Anton Gerbál, Joel Grip és Pat Thomas. Samuel Wright, aki egészítve 2010 óta Ahmed néven koncerteznek és adnak ki lemezeket. Az Ahmed fellépett az Ultrahang Fesztiválon, illetve játszottam tőlük a novévben is. Pat Thomas koncertezett a Polabot, Samuel Wright, XT nevű duójával. Három közös albumuk is megjelent. A mai novév műsorban szóló zongora felvételeiből játszok majdnem 2 órányit.

A mai Novév műsorban Pett Tomasz angol zongorista szóló zongora albumairól játszottam. Ennyi fért bele a műsoridőbe, úgy, hogy most következzen a Szent Pétert műsor. Sziasztok!

with your eyes.

the whole nation's

három madarakat ismerünk. Vesztettük, kitűnk, a zene lett az Isten. Az is velünk, aki ki nem áll, csak viccelünk. Akkor meccél fogadón élezzük, snitzelünk. Tánctéres spumant és spriccelünk. A motherfucking beat, kávé meg glicceli. Akarja a realitást mindenit. A repülőgép hangos és nincs etű. Ez absztrakt, faszfej és éjfél a napszak. Nincsen rá,

éjszaka klapolat, éjszaka klapolat, éjszaka klapolat, éjszaka klapolat, éjszaka klapolat.